velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Sánta Zoltán és Lajkó Anett.
1: Hello.
2: Na, sziasztok, jó reggelt.
1: Üdvözlet.
2: Jaj, nem hallom magamat, most már hallom.
1: Üdv. Van, aki köszön, hogy üdv.
2: Üdv.
1: Mint ha már elköszönne egy levélben.
2: Jaj, ez mindig érdekes nekem, amikor szerbül kell,
1: az ilyen mondjuk... emberek általában, hogy fel is tartják így a kezüket így.
2: Üdv. Nem.
1: Kicsit így van egy ilyen. Ezzel tudom azonosítani, most így vizualizáltam, de lehet, hogy tévedek igazából. Meg... Sőt, biztos, mert ugye mindig vannak kivételek, lehet, hogy valaki a kézmozdulat nélkül mondja azt, hogy üdv.
2: Emlékszem, amikor ilyen, hát kamasz voltam, középsul is, és akkor hazajöttem hétvégente néha Szegedről, akkor mindig mondtam, hogy hello. És ez a hello volt, ez olyan nagy vagánynak éreztem magamat, hogy én úgy köszönök, hogy hello, mert nálunk senki nem köszönt így, hogy hello. Akkor utána jött, ugye,
1: behoztad
2: volt még
1: az
2: a
1: új vonalat, ugye?
2: Hali, halika.
1: Az anyaországból.
2: Igen, behoztam, meg behoztam a tök jót is, mai napig nem tudok róla leszokni.
1: Hát jó, de az most már nem, az már ilyen
2: hát ez ilyen boomer.
1: Naftalin szagú.
2: Hát igen, tudom. Ugyanolyan, mint a sirály, meg a király.
1: Igen, igen.
2: Meg a zsír, fúj, de utáltam, amikor ezt mondták valamire, zsír. Jaj, még köszönésnél volt még a csákó, meg a csákány, úgy is köszöntek, ja. Csákány.
1: Hát most nézd, igazából nincs ezekkel baj, tehát hogy amennyire gázok ezek, vagy voltak, meg most is azok, ugyanannyira gázok igazából a mostani szlengek szerintem.
2: Hát most nem tudom, hogy köszönnek.
1: Én sem, de vannak, találkozom én is. Nem is tudok, meg hogyha tudnék, sem feltétlenül szeretnék most itt bevenni ilyen kifejezéseket, de tudom, hogy amikor elhangzik valahol, vagy hallom, akkor úgy, mit tudom én? Tehát, hogy úgy nem annyira örülök neki, vagy szeretem, vagy mit tudom én, úgyhogy na.
2: Azt imádom, amikor egy férfi azt mondja, hogy kezi csókolom.
1: Igen, ott az általában olyan azért szokott olyan is lenni, hogy kiskezi csókolom, azt már nem értjük, hogy...
2: Hát a kiskez már olyan túl nyájas, olyan...
1: Kiskezi csókolom.
2: Igen, hogy így nagyon
1: nem csak köszönésre használják, hanem amikor mondjuk nem tudom, bármilyen mondatot intéznek, mondani valót ugye az illető hölgy személye felé, aki esetleg idősebb, ugye azt tettem észre, hogy általában az idősebb hölgyeknek szoktak, vagy bizonyos kor felett csak... jelenik hát, meg ugye ez a fajta
2: jó, hát én akkor
1: köszönésmód,
2: már
1: ami nem csak köszönésmód, hanem mondasz neki valamit egy sima mondatban, vagy kérdésben, hogy tudod most ilyen példát, krumpli, abból a szép krumpliból van-e még kiskezi csókolom? Tudod? Tehát így szólítja meg. Van ilyen. Van ez a jelenség is.
2: Milyen jó így a krumplival.
1: Hát most ez jutott eszembe. Azért, mert így ilyen zöldségármust vizualizáltam,
2: igen.
1: Tudod?
2: Nem, de vannak ezek a talpig úri emberek, akik egyébként így köszönnek, meg az is érdekes, amikor úgy csókolnak kezet, tudod, hogy így a szájuk nem ér hozzá a kezet, ez csak így a levegőbe.
1: Csak a gesztus, igen.
2: Igen.
1: Igen. A mozdulat.
2: Igen.
1: A rituálé.
2: Én szeretem, amikor így köszönnek. A kiszti hand.
1: Az mi?
2: Hát ez ugyanez, az a kezét csókolom.
1: Igen. Ezt nem hallottam
2: és
1: még.
2: Akkor, hát ez elkerült. Német nyelvterületről maradt meg igazából, vagy gondolom a svábok tól maradt meg ez így, és akkor még mai napig van, aki azt mondja, hogy kiszti hand. De és akkor van, aki ezt így tovább fokozta, és azt mondja, hogy csókolom a kiszti handodat. Csókolom a kezi csókolomat. Egyébként a mai fiatalok úgy köszönnek, hogy bro.
1: Ja igen, na hát igen. Igen.
2: Bro.
1: Vannak problémák, de elfogadjuk.
2: Meg jó, Y-nal. Jó.
1: Na hát igen, de ugye a gettó fekák, azért mondom így, mert tényleg ez passzol rájuk, nem pedig az afroamerikai kifejezés egyébként. Ugye most pont nézzünk egy ilyen sorozatot, a Wire, nézzétek, zseniális. Az 2000-es évek elejé sorozat, és a Baltimore-nak ezt a súlyos drogbandáit, drogháborúit, drogkereskedelmét mutatja be. Ugye afroamerikaiakon keresztül elsősorban. Egy nagyon-nagyon realisztikus sztori igazából, nagyon, de rengeteg pozitív kritika érte egyébként pontosan ez miatt, mert végig ezt az ultra realisztikus hangulatot tartja fenn. Azáltal is többek között, hogyha néztétek, nekem ez most esett le igazából, amit miután utána olvastam, akkor tudatosult, hogy nincs benne zene. Tehát van, hogyha a kocsiban, nem tudom, megjelennek egy ilyen nagy jippel, tudod hozni a szajrit, vagy megnézni, hogy minden oké az aktuális utcasarkon, de akkor így szól valami zene, de úgy konkrét zenei aláfestés nem igazán van. Hanem végig ezt kapod, a város zaját, és fantasztikus, de mindegy. És hát ott már régóta ez a szöveg, mert jó, és akkor ezért, de az ott lehet, hogy onnan jön, csak most úgy jobban elterjedt, fel ne tudja.
2: Bra. Nagyon jó, olyan szépen beszélnek benne ezek a négerek.
1: Jó hallgatni, én is szeretem nagyon. Na, hát itt van egy tudod, egy nem helózás, meg csáker, csáci, meg ilyen hülyeségek. Bacsi. Robi beköszönt. Úgy, ahogy a topolyaiak szoktak. Na, szesztek!
2: Szesztek,
1: azt én onnan hallom mindig.
2: Igen, ja, hát ilyenkor mindig előjönnek ugye a csantavérjek, sziatok.
1: Sziatok, hát ez sajnos,
2: soha nem fogom megírteni.
1: Az sajnos nem jó, de...
2: Van a nob, amikor semmi csak baj. Így biccent ez a fejeddel. Amikor csak így elmennek egymás
1: és
2: mellett.
1: És a kispiaciak, a szétébredésükkel. Attila.
2: Igen,
1: szétébredés.
2: Igen. Jó reggelt, szép ébredést, igen.
1: Agárdi Gábor kollégánk, barátunk köszönt egyszer így benne, fültanúja voltam, ott rögtön, itt a technikus nem volt szép tőlünk egyébként. Nagyon belebonyolódott az egyik rádióműsornak a végén, a mondandójába, a monológiába, és a végén azt mondta, hogy nem szép napot, jó rádiózást, hanem további jó napot és szép rádiózást, és ez nekem akkor nagyon vicces volt, de így ebben a kontextusban egyébként, amikor már megszoktam azt, hogy Ati általában mindig így köszön be, hogy szép ébredést, ez nekem kicsit olyan helyzetidegen volt először, amikor tudod, az ébredés az a szép jelzőt csatolod.
2: Hát ez szépen ébredsz,
1: így viszont már nem is annyira nagy súlya van ennek a történetnek, pedig egy időben nagyon jókat nevettünk ezen. Gábor itt van a szomszédos stúdióban egyébként, tudjátok őt hallgatni.
2: Szép ébredés az olyan, hogy így felülsz az ágyadban reggel 5-kor, berepül egy cinke az ablakon, ott elkezd csicseregni a füled mellett, pillangók, igen. Jön a macska, az illés, hozza a kávédat.
1: Mindjárt van mit lepuffantani sópuskával.
2: Nem.
1: Jó, vagy nem.
2: Nem lehet.
1: Semmiképpen. Soha. Óriási ez a sópuska, egyébként nem tudom, hogy hallottatok-e már erről a találmányról. Én a fiamat leptem meg egy ilyennel egyszer születésnapjára, és azóta is leginkább én használom.
2: Hát én csak azt láttam, hogy te használod.
1: Igen. Szokta ő is, de úgy valahogy még nem vonza annyira a történet. Ez úgy kell elképzelni ezt. Tehát ezzel találkoztam már korábban a neten, méghozzá ilyen rillekben jött ki, és mindig azt hittem, hogy hát ez csak külföldön lehet venni, ez a Bug A Salt nevet viseli egyébként, egy ilyen, hát azt hiszem, hogy amerikai találmány. Úgy alakították ki, hogy egy ilyen felhúzható puska, amiből van most már piszta is egyébként, és hagyományos egyszerű konyhasót töltesz bele, elképesztően precíz szerkezet, és amikor elmentem megvásárolni, akkor így mondták, hogy csak óvatosan, mondták, hogy teszi a dolgát elég keményen, mondom, szuper, ennek örülök. És valóban egyébként, tehát semmiképpen nem szabad emberre, egymásra, élőlényre lőni, én sem ezt teszem, a rovarokat, legyeket leszámítva egyébként. Tehát alapvetően ugye rájuk vonatkozik ez, és óriási élményt ad igazából. Tehát onnantól kezdve, hogy egy légy beszáll, és onnantól kezdve nem tud kiszállni, képtelen, hiába nyitott ki az ajtót, akkor így tudod, így nem száll ki, hanem mindig az üvegnek megy neki, meg a fejednek, meg nem tudom, ilyen random helyekre, akkor ilyenkor ugye az ember, hát busszankodik, meg ugye felszalad a vércukra, és a légycsapóért nyúl, és akkor megindul a vadászat, de az mindig ilyen rossz ideg állapotban zajlik, legalábbis nekem így maradt meg mindig. Ezzel viszont, gyerekek, látom, hogy bejött egy légy, mondom, hoppá, előveszem, így felhúzod, van egy ilyen zseniális hang, ilyen óriási, és betárasztod, és akkor kibiztosítod, és vársz. Csak kivársz, és amikor ott van, megjelenik, akkor elég csak 2 méter távolságra megközelíteni, és így paing, és úgy lelövöd, végtelenül pontos, ott a kell célozni, és itt mint egy sörétes puska, ugye van egy szórása, és leteríti a legyet, gond nélkül, egyébként még a nagyobb rovarokat is.
2: Az az egyetlen baja, tehát tényleg jó hangja van. Egyébként, hogy a veszélyes fegyvernek tűnik, az az egyetlen problémája, hogy ilyen rikító narancssárga színű, olyan, mint ezek a...
1: Nekem azt tetszik. Van ilyen katonai mintás, és ez nem volt kapható nálunk sajnos.
2: Mellények. Hát de jobban néznek a feketében, majd egyszer lehet, hogy átfestem.
1: Nem fested át. Nem. Csinálsz.
2: Körömlakka.
1: Ez egy finom szerkezet. Na, szóval érdemes szerintem beinvestálni egy ilyenben, nagyon jó cucc. Csak ezt szerettem volna mondani, teljesen átlényegülnek a légyvadászási szokásaink és a folyamat, az érzéseke körül. Csodálatos.
2: Igen.
1: Na, mi újság veletek, köszönjetek be, meséljetek nekünk valamit. Mi történt veletek az elmúlt pár napban? Hogyan viselitek a meleget? Hirtelen jött be. Ugye ilyenkor szokás mondani azt, hogy ez sem jó, semmi sem jó. Hát sokan küszködnek azért kellemetlen tünetekkel, amit ez okoz. Ugye nagyon hidegből most egy nagyon pici fokozatossággal, de a nagyon melegbe mentünk át. Ma már 25 fok lesz, hétvégén majdnem 30. De ez mondjuk jó, hogy
2: jövő hét elején lesz 30.
1: Igen.
2: Igen, jó ez különben. Most, amikor jöttünk be Bicajjal, most én még erről szeretnék beszélni, mert mindenkinek megvannak a saját kis emlékei. Van egy ilyen mániám, hogy amikor jövök be Bicajjal, akkor az út mellett, a Bicaj út mellett van ez a hát növény, ilyen bokor. Én kruspánnak ismerem a nevét, ez lehet, hogy ilyen népies elnevezés, nem tudom, hogy hívják.
1: Susnya.
2: Az a lényeg, susnya, de hogy susnya. Az a lényeg, hogy én nagyon szeretem, amíg így bicajozás közben végig húzni a kezemet a tetején, a bokornak a tetején. Ilyen jó érzés, mert kicsit olyan élesen úgy vágja a tenyeredet az, az ág. És mondta az Oli, hogy ő meg az akác fáról szedte le, mindig a leveleket szerette úgy egyben lehúzni. És így most útközben egy csomó ilyen dolog eszembe jutott, hogy miket szerettem, vagy miket szoktam még így a növényekkel csinálni. És emlékszem gyerekkoromból, hogy a diófának van a virága, ez a kis kukacszerű, és mindig abból lehetett a legjobb ilyen sár ebédet főzni, és az annyira jó állagú dolog lett, és azt nagyon imádtam. Meg ilyen a pásztortáska, tudod, aminek a levelei ilyen kis szív alakúak, és akkor az a szeretsz, nem szeretsz, azt így leszedegetni. Olyan jó.
1: Jó dolgok
2: most
1: ezek igazából.
2: Most kifeküdnék egy mezőre, és így szedegetném ezeket a növényeket.
1: Én is sokat játszottam ezekkel, emlékszem, hogy a nőstény tiszafának a termését. A szüleimnek az udvarában van két nagyon régi
2: Taxus
1: tiszafa.
2: Bakáta.
1: Van egy fiú, és van egy lány. És a lánynak a termése az ilyen kis piros bogyó, a közepén van egy mag, nagyon érdekes az elrendezése, nem is tudom elmagyarázni, hogy hogy néz ki.
2: Mindenki tudja szerintem.
1: De akkor tudjátok, és azt a kis piros cuccot, hogyha leveszed, és akkor így szét döngölöd, akkor ilyen itt a főzelék, tehát ilyen sűrű, ilyen kicsit ilyen...
2: Van benne valami ragadós
1: cucc. Mondom, ilyen takonyszerű lesz, de nem rossz értelemben nyilvánvalóan, tehát ilyen, mint a slime, vagy nem is tudom, és hát abból gyerekeket, olyanokat lehetett kotyvasztani szintén, mi abból csináltuk a varázsfőzetet. Én imádtam a trombita virággal szórakozni, kísérletezni, azért, mert annak tehát maga a virága, ha találkoztam, hogy láttátok már, hogy fogtatok a kezetekben ilyet, akkor láthattátok, hogy ez ilyen nagyon masszív, tehát ilyen nagyon, nagyon tudod, olyan, tehát mit tudom én, megnyomod az alját, ezt a kis tölcsér részét,
2: igen,
1: akkor direkt ilyen hangosat roppan, tehát nagyon vastag a hús, és nagyon erős a tartása, és azzal kísérletezgetni, hát akkor nem tudom, azért apámtól szereztem ugye szkalpert, és akkor azzal ilyen finoman, tudod, ilyen műtét, és akkor így vagdostam így föl, és annak is egy jó hangja volt, és annyira fantasztikus, hogy egészen ki tudtad így nyitni, akkor így kiszedegelted, így teljesen így átlényegült a kezedben, ugye az egész kísérlet folyamán ez a szerencsétlen virág, de hát volt belőle bőven, úgyhogy lehetett ilyenekkel szórakozni nagyon sokat.
2: Én a pitypangnak a szárát szerettem, mert ott meg ha azt csinálod, hogy levágod a szárát, de hát levágod a virágot róla igazából, marad csak a szár, és a szár egyik végét elkezded így becakkozni, tehát hogy így fogod, egy kicsit úgy elkezded tépegetni, és akkor lesz több ilyen kis szál, ami ott úgy szétnyílik, az be kell tenni a vízbe, akkor így teljesen bekunkorodik, és azzal lehetett trombitálni. Azt ha fújod, akkor ad ki hangot. Ilyen kis
1: mint a fűszál?
2: Amikor hát attól egy kicsi, attól ilyen mélyebb hangja van, de igen, a fűszál is. Emlékszem arra, amikor először sikerült fűszállal fütyülnöm. Fú, de büszke voltam magamra.
1: Igen, az jó cuccék, az a jó csináltam. Mi is egy időben kerestük a megfelelő méretű, szélességű fűszállat, hogy lehessen vele.
2: Még van ez a vadcsalán.
1: Hát ott is igazából tudod befolyásolni a hangmagasságot azáltal, hogy milyen vastagságú vagy szélességű fűszálat fogsz. Tehát, hogyha nagyon vékonyat, vagy a viszonylag vékonyat sikerül megszóltatni, akkor annak mindig nyilván sok erősebben kell fújni, de alapvetően akkor annak ilyen nagyon magas átütőbb hangja lesz, hogyha meg szélesebbet használsz, ugye csak nem mindegy, hogy miért, mert többfajta fű van nyilvánvalóan, ugye, hogyha már csak abból rájöhettünk erre a tényre, hogyha elkezdtünk mondjuk ezzel foglalkozni, hogy a fűvel, fűszállal dudálunk.
2: Igen.
1: De ugye a nagyon vastagoknál ott meg mélyebb hangot sikerült kinyerni, de nem volt mindegy, hogy miért használsz, mert van az a nagyon puha fajta fű, amivel nem igazán lehet,
2: hát
1: mert az elszakadt.
2: Nem, ez ilyen gaz fűvel lehet inkább.
1: Igen, de abból meg nem nagyon van vastag. Sokszor. Tehát, hogy a vastagabbat találsz, vannak ilyen nagy ilyen bokorszerű fűcsomók, az meg ilyen nagyon puha. Tehát, hogy azzal nem nagyon tudsz így erre alapozni. Jó cuccok ezek nagyon, hát mi is így nem tudom, én mindig így el voltam ájulva. Van ez az ecetfa, ami nagyon szépen ilyen, nagyon érdekes. A törzs, nekem mindig úgy néznek ki, mikor már ilyen idősebb fát látsz, mint egy bonszáj, nagy bonszáj. Mm. És annak van egy ilyen érdekes termése, nem tudom, ki mondta mindig, hogy olyan, mint a pulyka takony, de ilyen hosszúkás.
2: Hát azt
1: ilyen
2: úgy szibar. Hívják egyébként.
1: És akkor, hogyha ezt láttuk valahol, az így begyűjtöttem, hát az kellett, az haza kellett, hogy az annyira szép volt. Akkor voltak ezek az ilyen, nem is tudom, hogy milyen fajta fa az, de annak olyan a termése, szivarfa talán, hát hülyeséget mondtam, csak ilyen, tudom, ilyen köznyelvi elnevezés.
2: Szivarfa, igen.
1: De olyan, mint a vaníliának azok a rúdjai.
2: Igen, jaj, csak abban kiszedni zöld, a magokat, meg abban megbarnul vannak benne ezek a magok.
1: Igen. Hú, hogyha már itt tartunk egyébként a borsó.
2: Borsó fejtés.
1: Fejtés, majdnem magozás mondtam, de éreztem, hogy ez
2: nem
1: az a fejtés.
2: És benne volt a zsizsik, Istenem, hogy sikított
1: azt
2: a gyerekkoromban.
1: Ezt
2: az én sem. De közben lehetett enni. Nyersen nagyon finom a friss borsó.
1: Igen.
2: Jaj, de jó. Mert most eszembe jutott a nagymamám, amiknál álltak mindig így zsákban a búzaszemek, állt, ugye ott zsákokban állt a búza. És azt is mennyire imádtam, így csak úgy rákcsálni. Igen, az is nagyon finom.
1: Meg kelebb ilyen, a vaddohány az ilyen érdekes növény, az ilyen tudod, olyan szűrös, olyan igen. Azt úgy szedegettük mindig, meg azt lehet, hogy annak is volt egy olyan fajta ilyen kis doboza, amiben a magok voltak, hasonló, mint a mákvirág. De mákot is lehetett találni időnként, és hát olyat is, hogyha begyűjtöttél, akkor az elképesztő siker volt. Ezt én úgy éltem meg, hogy mintha most nem tudom, így kaptam volna ingyen valami szép tárgyat, amit itt más így megvesztöd, és így vittem haza, és így csörög benne, és ilyen fantasztikus. Igen. Tehát nem tudom, érdekes, hogy felértékelődtek gyerekkorban egyébként az ilyen jellegű, nem tudom, azért, tudod, találatok.
2: Igen.
1: Itt kerestél, és akkor így, na, sikerült, valami trófeát hazavihetsz ugye, a növényekből. De amúgy érdekes dolgok ezek. Épp múltkor sztorizgattuk
2: egyébként. Jaj, meg tudod mi? Bocsi, most erről, hogy trófeát hazavihetsz. Van ez a növény, ami általában ilyen vízpartok környékén, meg ilyen mezős területeken lehet látni. És emlékszem arra, amikor életemben először láttam, miért a nagypapám elment pecázni, és hozott a pecázásból ilyen növényt. Olyan, mint a pitypangnak az a kis fújós rész, amikor már a pitypang ugye elvirágzik, és akkor van a kis, hogy is hívják azt, nem tudom, hogy mi ennek a neve. Pitypangnak a milyen. Az a fehér, amit így elfújsz. Igen.
1: Nem tudom, mi a neve, de...
2: És abból van ez a nagyon nagy, az nem pitypang, van ilyen más növény, egy csodálatos.
1: Tényleg, van olyan is.
2: Annyira gyönyörűen néz ki, amikor így meglátod a mezőn.
1: Igen.
2: Otthon is szép a vázában, de vannak olyan területek, ami tele van. Ja, még most kelebi járól jut eszembe, hogy ugye kimentünk most május elején az erdőbe, és most van az árvalányhajnak a szezonja, és az is gyönyörű, emlékszem, hogy egyszer mentünk a Szelevényi erdőbe a hulló Pista bácsival forgatni, és ő mutatott ott egy ilyen hatalmas mezőt. Tele-tele árvalányhajjal, és annyira gyönyörű, mert olyan, az is ilyen kis, ugye ezek a kis szálak olyankor ki vannak nyílva, és olyan fehéres, ezüstös az egész terület, nagyon szép.
1: Fantasztikus, érdemes ezeket így megszemlélni. Igazából én tegnap voltam tanulja egy ilyen jelenetnek, ezek a repcemezők, ezek ugye repcemezők mentek át most ilyen lilába? Lehet, hogy tévedek. De
2: nem, az nem repce, azt tudod, mi lehet?
1: Totál hülye vagyok a téve, az ne haragudjatok, hogy ilyet kérdezek, nyilván full irreleváns, de valamilyen ember által ültetett részeken, az most ilyen, az lilán virágzik, nem is nagyon láttam még ilyet, elképesztő, fantasztikusan néz ki. És tegnap, amikor jöttem haza Topolyáról Szabadka irányába, akkor ilyen fél úton kb. Így nézem, hogy ott az út szélén, egy ilyen mezőnek a szélénél, ott áll egy kocsi, de ilyen nagyon ferdén állt egyébként az úthoz képest. Aztán, hogy lecsodródott, még így lassítottam, hogy megnézem, hogy mi történt. És akkor láttam, hogy csáv, hogy random így félreállt, és így bement erre a mezőre, mert pont ilyen naplemente volt, és én is így néztem, hogy mennyire tökéletes képet készített, felállította egyébként az állványt és kamera, meg tudod, így kereste a megfelelő szöget, tehát én is legközelebb esküszöm meg fogok állni, hogyha ilyet látok, és érdemes lefotózni. így bekészítette, tehát egy ilyen hatalmas egy lila mező, plusz a naplemente hozzá, csodálatos.
2: Az a mák, micsoda? Meg most apukád is ír, hogy mák lehet, de nem biztos, hogy mák, mert egyébként vannak itt a környéken májva földek, amin én nagyon meglepődtem, mert nem volt egyébként, vagy én gyerekkoromból nem emlékszem.
1: Tihomir is írja, hogy ez mák.
2: Nem, lehet, attól függ, nem tudom, milyen magas volt. Attila is írja, hogy májva, vagy nem tudom, mert tudom, hogy többen elkezdtek egyébként májvát ültetni, így.
1: Facélia, írja Zoli.
2: Mert hogy ezt meg el lehet adni igazából a gyógyszeriparnak, főleg. Meg hát jó, kozmetikában is használják, de hogy alapvetően...
1: Facélia lehet? Én látok erről ilyen képeket, hogy recemező plusz ez a lila mellette. És? Zoli írta, lehet, hogy ez az. Facélia.
2: De ez, amit,
1: a méhek az, egyik de... kedvenc virága, egy ilyen címet visel
2: hát
1: az
2: de
1: egyik.
2: A facélia az nem lila, hanem ez kék.
1: Lila, lila, keres rá.
2: Hát rákerestem, beírtam, én csak kékeket látok.
1: Hát én meg lilákat.
2: Na mindegy.
1: Most nem tudom arra folytani, mert el fog tűnni a képen, mert rossz a kábel, de alapvetően lehet, hogy ez az. Lehet,
2: a pipacs, vagy a mákot felismernéd, nem? Szerintem.
1: Lehet. Tudom.
2: Hasonlít a pipacs virágra.
1: Nem ez, nem ez az árnyat. Ez a facélia lesz szerintem.
2: Facélia.
1: Aha. Zoli, megadta itt a megfejtést. Csodálatos. Hát ez a mák is mekkora, és nézd meg, hogy néznek ezek a kis dobozai, mennyire fantasztikusan szépen. Szép. Én most is hazavinném igazából, hogyha találnék ilyet, eskü. Tudod, visszajön a gyerekkor, begyűjtöd, beteszed a táskám, így viszed. A tiéd, viszed magaddal. Na úgy meg tök dekoratívet, és beteszed egy vázába.
2: Más néven méhvirág, vagy varjú tövis levelű facélia.
1: Lehet, de hogy az az.
2: Vadon is találkozhatsz vele. Hát jó, akkor ez vadon van, akkor ez csak magától nő ki.
1: Lehet,
2: vagy a méhészek. Mindegy. Csodaszer a talajnak. Zöld trágya növény.
1: Uh-huh.
2: Aha, talajjavításra használják a mezőgazdaságban.
1: Ja, na.
2: Jé.
1: Tök jó.
2: Na. Gyökér váladéka ritkítja a talajban lévő káros fonatférgeket. Így természetes módon tisztítja a földet. De jó. Milyen érdekes.
1: Csodálatos.
2: Szuper. De kertbe is lehet ültetni. Hát majd akkor szerzünk ilyen facéliát.
1: De amit akartam itt mesélni, azt rájöttem, hogy elfelejtettem.
2: Mákot szeretnél hazavinni.
1: Volt még más is a fejemben, szerintem szintén ilyen, amit ilyen trófeaként tudsz begyűjteni és így hazavinni, mert nagyon szép.
2: Apukád úgy írta az üzenetet, hogy mák, gyerekek, biztos, hogy fogta a fejét, hogy Isten, minket. De hülyék, hogy nem tudják, hogy ez lehet,
1: és
2: hogy
1: nem
2: mák.
1: Mák. Itt van, hanem inkább facélia.
2: Mákot azt felismernéd szerintem.
1: Lehet, lehet. Nagyon szépek egyébként a pipacsok, és ugye van egy, hát a kispiaci új útnak a két szélén ott kialakult egy ilyen kis, nem is kicsi, pipacsáv mindkét oldalon. Fantasztikus volt egyszer, ugye volt, amikor mentünk arra, akkor szembesültünk ezzel. Nem tudom, mikor nyílik az? Most már korábban, ugye?
2: Korábban nyílik. Én emlékszem
1: le.
2: Erre is, hogy gyerekkoromban ott július közepétől kezdett el nyílni, és akkor volt még augusztus elején is.
1: Ha
2: lehet,
1: hogy most
2: jóval
1: nem
2: fog,
1: korábban. Most nem volt annyira meleg, nem befolyásolja ez?
2: Nem tudom igazából, valahogy ez így megváltozott, nem tudom, meg az orgona is ugyanilyen. Én emlékszem, hogy az orgona mindig május 3-ára nyílt ki, mert akkor van a szüleim házassági évforduló, és gyerekkoromban mindig az egész házat teletettem orgonával. Tehát minden egyes vázába, üvegbe szedtem orgonát, és az is jóval hamarabb nyílik, és amikor most ugye említetted a pipacsot, nekem a pipacsról automatikusan eszembe jut a szarkaláb, ami egy csodálatos növény, ilyen lila színű virág, sötét lila, meg a búza virág, amit évekig nem láttam. Eltelt szerintem 10 év, hogy nem láttam búzavirágot, és tavaly igen. És akkora boldogságot éreztem, ugyanígy voltam egyébként a leveli békában, mert leveli békát is nagyon ritkán lehet látni. Gyerekkoromban tehát állandóan
1: nagyon
2: találtam.
1: Nagyon sok volt, igen.
2: Nagyon
1: és
2: sok volt.
1: Nagyjából azóta nem láttam, szerintem.
2: Én láttam egy nagyjából egy 10 évvel ezelőtt, meg láttunk, amikor voltunk, mikor voltunk 3 vagy 4 éve a Kopácsi réten, és ott találtunk
1: hát
2: egy leveli békát. Hát jó, de akkor is
1: ott
2: teljesen be voltam sózva, hogy úristen, végre látok leveli békát.
1: Mentünk mindig fogni a nagyapámmal igazából ott a mostani Dolina Lópova negyed, ott a kertváros részeként, ugye ott van egy ilyen, hát most én úgy mondom, hogy újonnan vagy újabban kiépült rész, ott én emlékszem, amikor még mező volt, volt egy ilyen kis csatorna, néha összejött benne a víz, vagy vízelvezető, valamilyen kis árok, és oda mentünk a nagyapámban, mindig volt nád is, ha jól emlékszem, és ott volt a rengeteg leveli béka, igazából.
2: Jó, annyira meg, jó, nagyon szeretem őket.
1: Fantasztikus volt ilyen mező az egész rész, hát most ez így full beépült már, ez így szevasz.
2: Igen. Írt egy hallgató, hogy kutyatej. Hát igen, a kutyatej, ez a pitypangnak
1: kutyatej.
2: A szárában található a kutyatej, jó keserű íze.
1: Szereti
2: van.
1: A görög teknős, az egyik arany értékű tápláléka, egyébként nagyon szereti.
2: Igen.
1: Csak mondom, hogyha van görög teknős, akkor adjatok neki pitypangot, most már
2: megyek is szájával.
1: Vagyok.
2: Igen.
1: Mert csatlakoztam a görög teknőst tartók baráti köréhez a Facebookon.
2: Lehet, hogy te leszel az elnök ennek a baráti körnek lassan. Úgyhogy hallgatják a rádiót, lehet, és akkor mondják, hogy hú, ez a Sánt, az jobban
1: és
2: ért
1: még,
2: a görög teknősökhöz, mint mi.
1: Nincs még a egyébként, amúgy egy nagyon szimpatikus csoport, tényleg tök jó ötleteket adnak, ugye van görög teknősük, és akkor azért csatlakoztam, hogy megnézzem, hát egy-két ilyen alapvető információ, hogy érdekel. Meg azért az emberek tesznek ki képeket arról, hogy tartják, és akkor ott tudsz ötleteket szedegetni, nem tudom, hogy milyen kifutót csinálj neki kint, vagy hogy alakítsd ki, mire van szüksége, nem tudom. És na igen, és itt a címe, tehát a görög teknős tartók baráti köre, kötőjel, Testudo Hermanni. Ezt is ott írja még miért. Mi ez? De mindegy.
2: Testudo Hermanni.
1: Igen, igen. Na mindegy, szóval nagyon cuki élőlényekről van szó.
2: Igen, látszik, hogy a Zoli innen gyűjti az ihletet, mert a Sali egy éve van nálunk, egy év alatt most ez a negyedik lakhelye, ami ki lett neki alakítva, és akkor mindig megmondja, akkor most ilyen valami növény.
1: Két éve
2: dekoráció.
1: Már szerintem.
2: Hát másfél. Másfél.
1: Milyen idős, én nem tudom igazából, nem tudom, hogy lehet meghatározni, vagy megállapítani.
2: Hát, fél éves volt, amikor hozzánk került.
1: A korát.
2: Úgyhogy most ilyen két éves lehet. Mit ír a csoportban? Testudo Hermanni?
1: Igen.
2: Na, így mondják a görög teknős latinul.
1: Ja, ez a görög neve olyan aranyos egyébként. Akkor ezért? Aha,
2: akkor lehetne a Salinak Herman a neve. Herman. Saláta Herman, tudod, van ez a vezetéknél. Vagy Saláta? Saláta Herman.
1: Na gyerekek, 6 óra 27 perc
2: jó,
1: van,
2: na,
1: zenélünk
2: zenélünk
1: egy picit, aztán jövünk nektek közébe kívukkal.
2: Nagyon elengedtük magunkat.
3: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: 6 óra 38 perc van, áramkimaradás várható ma Hajdújáráson, Bajmokon, Palicson, Kliszán, Horgoson. Többen jelezték tegnap egyébként, hogy Szabadkán például Kisradanovácon többször is elment az áram, és ez nem volt előre bejelentve. Láttam
2: és
1: is
2: ez nem volt vicces!
1: Láttam is egyébként, hogy szereltek valamit nagy erőkkel. Úgyhogy, na hát ilyenre mindig lehet számítani, most nem tudom, tehát hogy azért úgy nem dől össze a világ, vagy nem tudom, tehát olyan bejegyzéseket láttam ennek kapcsán, mintha nem tudom, megállt volna a világ, vagy két hónapig nem lett volna áram. Szerintem mi elég jó hozzászoktunk itt a 90-es években ahhoz, hogy nincs áram, most az, hogy néha elveszik bejelentés nélkül egy-két órára, hát oké, nem tudom, na mindegy, legyetek egy kicsit türelmesek.
2: Igen.
1: Víradási akció lesz Zomborban, ma 9 és 13 óra között a Vöröskereszt épületében.
2: Időjárásról annyit kell tudni, hogy 14 fok van jelenleg Szabadkán is környékén, napos időnk lesz, ma csúcshőmérséklet 25 fok körül várható, és tovább melegszik majd a levegő, egyébként holnap már 26, szombat a 27, ahogy vasárnap is, jövő hét elején pedig akár 30 fok is lehet, ahogy ezt ugye korábban te is mondtad. Tök jó, végre itt a koranyár szinte. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én ezt nagyon-nagyon vártam most már, tehát tényleg ez a kellemetlen hideg a vít volt, de na, fokozatosan érkezett egyébként a jó idő, sok csapadék volt, reméljük, hogy elég volt mindenkinek, a növényeknek jót tett, ezt láthatjuk a saját szemünkkel is. Mi maradt itt ki? Tavaszi nagy takarítás van még itt nyitva előttem, gyorsan visszatérnek akkor az ilyen témákra is. Május 18-a és 22-e között a harcosok sorakozója alakú telepen, a vasútas településen és a kertvároshelyi közösségek területén vannak kihelyezve a nagy hulladékgyűjtő konténerek. Lomtalanítsatok. Haladunk tovább, 6 óra 40 perc van.

0: Kanonfüstük. Das rádióprogram.
1: 6 óra 46 perc van. Egy lovat láthattak az emberek Újvidéken, hogyha arra jártatok néhány nappal ezelőtt. Mikor volt ez egészen pontosan?
2: Tegnap előtt.
1: Igen, hát na, nem régen. Egy gazdátlan lóbóklászott Újvidék egy forgalmas sugárútján így kiment. De hát ugye van rajta ilyen az a hám, ott az a kis pofáján ott körbeveszi, tehát hogy valószínűleg ugye egy ilyen, nem egy vadló, nem egy Mustang.
2: Nem egy Mustang, jaj Istenem.
1: Tévedbe.
2: Úristen, annyira imádok ilyen videókat nézni a Mustangokról, meg az az életem egyik vágya egyébként, hogy vannak ilyen, ugye, ilyen turista helyek, ahova ha elmész, akkor lehetőséged van arra, hogy tengerparton lovagolj, és úgy, láttam például Marokkóból ilyen videókat, hogy megvan ugye a lovaknak a tulajdonosa, meg az a lovasoktató, és akkor így kiviszi a csapatot a tengerpartra, mi mentek szépen lassan, és egyszer csak így elkezd üvölteni a fickó, és a lovak beindulnak, és rohannak, mint az őrültek bele a vízbe, tehát, hogy így végig a parton, meg így a vízben, és annyira gyönyörű, és tudod, ez általában mindig naplemente előtt történik, vagy naplemente közben, és annyira gyönyörű, és ez az egyik vágyam.
1: Neked kellene játszanod a Red Dead Redemption 2-t.
2: Hát játszanám én, ha tudnám.
1: Ez fantasztikus, ez ugye a világ egyik legaprólékosabb játéka. Emlékszem arra, amikor valamilyen
2: nem áll rá az agyam.
1: Valami amerikai televíziónak az időjárással foglalkozó műsor részébe be lehetett küldeni ugye fotókat, nem tudom, ilyen olyan tájakra, és valaki csinált egy fotót a Red Dead Redemption játékról, hogy jönnek az esőfelhők, és beküldte, és simán lehozták, mert azt hitték, hogy az valóság. Igen, közben az a játékban. Tehát tényleg ilyen a játék. Most utána néztem egyébként, abban a játékban 19 lófajtát tettek be, és a különböző szőrbinták és szőrzetek kombinációknak köszönhetően viszont több mint 60 különböző lófajtával találkozhatunk. Külön érdekesség, hogy a magyar félvér is helyet kapott, és az ikonikus fajtákhoz tartozik, őt nagyon nehéz befogni. De ott ilyen vadlovakat is mehetsz, akkor nem tudom, nem levadászni, hanem ugye befogni, betanítani, megtörni. Fantasztikus az a játék, de bocsánat, a kis kiútér vissza Újvidékre, és a szerencsétlen lóra, aki ugye a témájára, aki ugye hát valószínűleg csak elszabadult egy karámból, vagy egy istállóból,

0: és akkor ott így elsétálgatott, szegény egyébként, sajnálom, mert biztos nagyon zavart lehetett abban a nagy forgalom. Ha már nem biztos, mert szerintem azért megszokták.
1: Megszokták, ugye... persze, biztos, hogy kocsit húz egyébként, tehát hogy azért Szabadkán is járnak, ugye lovaskocsival szinte naponta lehet látni ilyet. Én egyébként még nem láttam így forgalomban olyan állatot, ami nem illik oda, jó, nyilván kutyát esetleg, de Szabadkán is történtek hasonló esetek. Volt például, amikor egy emú szabadult el, és az autósoknak kellett kerülgetniük, és akkor erről is felkerült ugye a Facebookra egy videó, nagyon vicces volt egyébként, hogy eleve, hogy az emu közlekedik, az is annyira aranyos, hogy köti a lábát, és megy, és akkor az a toll is úgy, nem is tudom, úgy tudod, úgy száll a tolla, és akkor le lett videózva, hogy ott úgy kerülgetik az autósok, meg ugye három szamár is elszabadult. Erről is kerültek fel videók, meg a Pannon is forgatott, a Majsai úton történt, ez még 2024-ben, meg az emu is akkor, tehát hogy igazából amikor az emut látták így a főúton, azt megelőzően néhány nap korábban a három szamarat videózták le, úgyhogy akkor nem tudom, hogy mi történhetett, hogy honnan szöktek ki. Az a lényeg, hogy a szamarak Maghetesváros részben járkáltak hárman együtt, nem hagyták egymást magukra.
0: Sétáltak egyet.
1: Igen, utána visszakerültek egyébként ők a gazdájukhoz, és a szomszédok akkor elmondták, hogy nem ez volt az első eset, hogy kiszöktek az állatok. Úgyhogy nagyon cukik egyébként. Meg hát ugye mindig van, nagyon érdekes az is, amikor, vagy hát most érdekes, hát... Eléggé megdöbbentő volt ez az eset, amikor kis oroszlánt találtak ugye Csantavér környékén, Szabadka és Csantavér között, egy kamionos találta meg a fűben. Mondjuk lehet, hogy én akkor úgy szívbajt kaptam volna, hogy megyek kocsival, és akkor látom, hogy ott van egy kis oroszlán. Lehet, hogy a kis oroszlánt sem mertem volna befogni.
0: De ez elpusztult. Képzelt, aztán, ugye?
1: Hát ő elpusztult, hát, igen, őt elvitték a palicsi állatkertbe, és elpusztult. Ezért. Én próbálom magamat még azzal nyugtatgatni, meg akkor is azzal próbáltam, hogy hát ha eladták valakinek, nem tudom.
0: Zoli írja, hogy a szamarakat az úton biztosítani vicces dolog volt. Ő kim volt akkor ezek szerint, mit kommunálátsz? Ha jól gondolom.
1: Jaj, tényleg. Jaj, Istenem.
0: Nagyon de aranyosak lehettek. Ahogy szokták mondani.
1: Meg hát van, amikor állatkertből tűnnek el állatok. A palicsi állatkertből is eltűnt még ott 2018-ban egy majom. A rendőrség kereste, és hát ugye akkor ott gyanakodtak arra is, hogy talán ellopták. Meg lehet, hogy
0: itt szokott műsort vezetni, hát, ilyen na. Nagyobb, szemüveges.
1: Nem, még bejön, aztán káromkodik megint egy
0: élőadásban.
1: Igen, úgyhogy egy tamarinál szökött, volt olyan, hogy egy antilop szökött el a palicsi állatkertből. Terjeng egy ilyen sztori, hogy egyszer egy oroszlán is elszökött a palicsi állatkertből, még nagyon-nagyon rég, én nem tudom, hogy ez igaz-e, Dávid, te szabadkai vagy, lehet, hogy jobban tudod. De hogy engem... Sántal meg idősebb. Ja, te is szabadkai vagy, tényleg. Sántal, beraktam a gombosiak közé.
0: Ja.
1: Tényleg, hogy... szóval, hogy te tudsz-e valamit erről a sztoriról, hogy oroszlán szökött
0: ki. Nem emlékszem, hát időként így keringtek ilyen témák, ugye vannak ezek az ilyen, nem tudom, milyen fajta majom az, aminek ilyen rocker frizurája van, mindig így tudom
1: azonosítani,
0: ez a tamarin.
1: Igen,
0: azokról mindig voltak ilyen sztorik, hogy akkor ez a kiugrott egy, meg elment, meg nem lett, meg lett, meg nem tudom, hogy mennyire igazak ezek, de hát ugye ez jóban megtörténhet, ugye, hogyha állatkert van a környéken, de azért alapvetően nálunk szélsőséges esetnek bizonyulnak. Más az a helyzet, ugye, amikor mondjuk ilyen őshonosabb fajok vonulnak ki mondjuk a városi környezetekbe, és az tud fura szituációkat szülni, nem megyünk messzire Erdélyben, ugye itt van ez a medve probléma, hát azért igen. Az nem annyira vicces, hogy mondjuk a kukád fel van túrva, és akkor esetleg még a medvét is ott találod. Oké, hogy nem annyira nagyok ezek, de hozzá képest megint csak még mindig nagyok, és nem szívesen találkozik velük az ember. Hát fene tudja, nem tudom, Kanadában vannak még ilyenek, én néha ezt videókon látom, hogy kijön egy ilyen rénszarvas a közben, nem tudom, a városba. Tehát gyerekek, az így mekkora. Az ilyen autók mennek emelt, és így a teste közepéig ér a teteje egy nagy autónak. Tehát ilyen, ez ilyen elképesztő méretű állat. Tehát azért nem szívesen találkoznék.
1: És én vele találkoznék egyébként.
0: Hát ilyen szituációban amúgy néznék, vagy megnézném én is így élőben nyilvánvalóan, csak tehát tényleg ilyen monstrumok.
1: igen. Láttam egy videót a napokban. Nem emlékszem, hogy hol történt az eset. De egy nagyon forgalmas útszakaszon megjelent egy hatalmas teknős. És akkor egy rendőrnő megállt a kocsijával, fogta a teknőst, elvitte a bozótos területre, tehát levitte a főútról, hogy hát hogy elüsség szegény, közben ott ugye leállította a forgalmat.
0: Jávorszarvas, igazad ahogy, van, Zori kiavított, ne haragudj, tényleg igazatok van, hülyeséget mondtam.
1: És ahogy letette a teknőst a fűbe, a teknős azonnal irányt változtatott, megfordult, és visszament a főútra, és utána így neki csapódott az útpatkának, tehát olyan nagy lendülettel megindult szegény, hogy átment teljesen a főúton, és a túloldalon lévő útpatkának így nekiütődött. Kis cuki. Gondolta, hogy ő aztán nem megy be a bozótba.
0: Aranyos, lesz majd ilyen teknősös témánk is igazából. Még egy rövid érdekesség csak a jávorszarvasokról. Zoli, még egyszer köszönöm a helyesbítés, teljesen igazad van. Hülyeséget mondtam, nem rinszarvas, jávorszarvasról van szó, azok, amik ilyen nagyon nagyra nőnek. Most utána néztem, hogy mekkorára. Itt írja, tehát 1,8 métertől indul ez a marmagasság, és ez 2 méter fölé megy. Az még mindig a marmagasság, onnan indul az ő nyaka, meg a feje, meg a szarva még. Teste meg az ilyen, hát majdnem egy tonna.
1: Jaj, de jó.
0: Megnyűl. Szép nagy. Na, gyerekek,
1: zárjuk a témát. A téglapú szárnyát húzza.
0: Tudom, na, igen, tudom, igen. A téglapú zavart meg. 6:50, 5 perc van, hírekkel folytatjuk.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
8: A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt, az indítvány 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetné az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Orbán Viktor többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke.
9: Felújítják a szabadkai Gyúró-Szalay általános iskolát, Szent Száva ünnepére modern tornatermet és új szárnyat kap az intézmény. Az iskola felújítása várhatóan a téli szünetig befejeződik.
8: A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén.
10: Időjárás.
9: Napos időnk lesz ma, csapadék nem valószínű, a csúcshőmérséklet 25 fok körül várható.
0: Reklám.
11: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
10: van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
14: Pannon Rádió.
15: Az interneten
14: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-8-08-15 vagy 024-455-51-55.

0: 91.5, a jó kedv meg a herce.
1: Pannon reggeli.
2: Két kedvenc visszatérő témám van, az egyik, amikor megírjuk itt a Pannonban, hogy vigyázni kell az úton átkelő teknősökre, és mindig megírjuk azt is, hogy ne égessék az avart, mert alatta süni alhat. Annyira aranyosak. Ezt a hírt a teknősről, vigyázzunk rájuk, amikor megyünk autóval a főúton. Ezt tudja, hogy a Huba kollégánk írta. Minden ilyen hírt ő ír meg egyébként. Hát ez még jó, mert ez legalább lehet képet találni a honlaponhoz, de hogy egyébként olyan híreket szokott megírni, hogy egyed maradt a fehér fejű kék bíbicből, például, most nem is tudom, nincs ilyen fajta madár, hogy fehér fejű kék bíbic, de és akkor kell képet keresni hozzá.
3: Vasfejű Gábor. Igen. Kedvenc madár nevem.
2: Igen, ez olyan aranyos, de mi, melyik madár?
3: Hát van valami hivatalos.
2: Hát van hivatalos, nem én hivatalos név alapján ismerem.
3: Mindig elmondjuk, ma már szerintem így a 20. alkalom, hogy beszélünk róla. Tövis szúró Gébics.
2: Ja, Gébics, igen, igen.
3: Vasfejű Gábor. Na, vasfejű Gaborján, ez is a neve. Vas Gaborján, nagyfejű Gábor, ez is a neve. Törökveréb, csettegető. Koszorús Gébics, ezek a nem hivatalos elnevezései. Mondjak még, biztos, hogy van.
2: Ne, elég volt.
3: Szerintem egy oldalon keresztül sorolhatnánk ezeket a neveket.
2: No.
3: Na, teknősök, találkozhatok-e már ilyen mocsári teknősökkel? Arra kell vigyázni, nem? Aminek ilyen farka van, az a mocsári teknős.
2: Mocsári teknős védett, igen. De mindegyikre kell vigyázni egyébként. Cukik. Arra kell vigyázni, aminek ilyen farka.
3: Én akarnék egy egyébként, most kezdenek megtetszeni, hogy a teknőcök, teknőc.
2: Cukik, igen, csak a mocsári teknős védett.
3: Fogságban tehát, hogy őt, nem él túl ennyire érzékeny faj.
2: Túléli egyébként. Az a probléma egyébként alapvetően, hogy ugye nagyon sokan vásárolnak ékszerteknőst, mert pici cuki. Sokan nem tudják, hogy az ékszerteknős is megnő, tehát hogy nem marad mindig ilyen kis aprócska. És amikor már nagyobb, akkor általában helyhiány miatt az emberek ezeket a teknősöket szabadon engedik. Itt a környékbeli vízpartokra kiviszik őket, például a Ludasító partjára, és így olyan mértékben elszaporodtak az ékszerteknősök egyébként, hogy kiszorítják a mocsári teknősöket.
3: Jól érzít magát.
2: Amiből egyre kevesebb van.
3: És a vicces egyébként.
2: Vigyázni kell rájuk, úgyhogy ez az alapvető probléma egyébként.
3: Nekem van egy, voltak ékszerteknőseim, ilyen kis akváriumban tartottam őket, és hát jó, van egy nyilván nem gyerekkorban, hogy mondjam, kicsit azért, hogy felelőtlenség, tudod, és nem a szüleimet imáztatom, de félreértésnek ír akartam. De azért ott meg nagyon
2: szegény
3: komoly apukád. Feltételeknek kell megfelelni.
2: Rajta kívül mindig mindenki akar valamilyen állatot.
3: Igen, igen, igen. Apukáknak ez a sorsa. De vannak ezek a, én most így kezdem magam érezni egyébként például a görög teknős kapcsán, ami van nekünk, mert tényleg egy ilyen nagyon aranyos állat, meg ilyen nem egy ilyen igényes, szerintem, hát meg kell tenni a megfelelő feltételeket, de én is most kezdek olyan pozícióba lépni, vagy olyan szerepbe, mint azokon a mímeken az apukák, amikor tudod ilyen, hogy a gyerek kutyát akar, a apuka az egyetlen, aki ellenzi a családból, a kutya igen. Természetesen megérkezik a családhoz, és két hét múlva, hogy senki más nem foglalkozik velük, csak így az apukát meg a kutyát látod, hogy együtt így ülnek a fűben, és így nézelődnek, hogy voltak az övé lesz, vagy igen, megszereti. Igen. És most így érzem magam, hogy teknőssel igazából, hogy gondját viseled. És mindegy, az az érdekes, meg a sors fintora, hogy az ékszerteknős, mindig úgy gondoltam, hogy az ilyen tök érzékeny, mert én mindig kínult neve, akkor mindig begyulladt a szeme, akkor nem tudom, hogy bedagadt, akkor elpusztult ebben, nem tudom hány ilyen teknős, volt-e 3-4 igazából. Pedig úgy cseréltem a vizét, csak valaminek nem feleltek meg a feltételek, fene tudja, hogy mi volt az oka. És olyan fura, tudod, hogy te úgy kínlódsz, úgy szenvedsz, hogy életben tartsz egyáltalán, ilyen fertőzés, amolyan betegség, elpusztul, nem tudom, nem éli meg a 2 éves kor, tehát ilyen vicc az egész. Aztán, hogyha meg kiengeded a szabadba, akkor meg úgy elszaporodik, mint az állat. Én emlékszem arra egyébként, amikor az állatkertben Paricson volt egy ilyen időszak, hogy elkezdték begyűjteni az ékszerteknősöket, vagy ott is le lehetett,
2: hát igen,
3: adni.
2: Le lehetett adni.
3: És volt az a fókák mellett az a kis rész, most nem tudom, más állat
2: van,
3: és volt egy ilyen pici mini tó, és millió, rengeteg ékszerteknős, aki ott szembesültem, vagy basszus, az mekkorára meg tud nőni. Tehát nekem mindig ilyen tegyérméretű volt maximum.
2: Hát igen, mindenki azt hiszi, hogy ilyen pici marad, azért is veszik meg a gyereknek a szülők egyébként. Csak utána elkezdik kinőni a hát most ez terrárium, akvárium, tehát hogy ő azért vízben él alapvetően, akváriumban, igen. Meg hát Palicsi állatkertben ott is nagyon sok van, abban a tóban, ahol a hattyú akarok meg a libák, kacsák szoktak lenni. Szép az, hogy nagyon szeretem gyerekkoromban, hogyha elmentem valaki az vendégségbe, akinek volt ékszerteknős, így nézni azt, ahogy ő ott így úszkál. Van, amikor csak úgy fölfekszik a vízre, úgy lebeg, meg sem
3: igen,
2: moccan.
3: Igen,
2: csak úgy...
3: nagyon jól néz ki, amikor így úszik.
2: Igen, igen. Hát igazából kertitó. Kertitóba simán lehetne tenni. Ott is ő abszolút túlélni egyébként.
3: Azt mondják, hogy nagyon körülményes a tartása.
2: De miért?
3: Feladatokkal, költségekkel jár, stb.
2: Költségekkel? Mint,
3: ahogy, nagyobbakkal, mint ahogy ezt elsőre gondolnánk.
2: Lehet, hogy már az ékszerteknősöknek is kell venni ruhákat.
3: Tehát, hogyha te bent tartod, akkor egy 200-300 literes akvaterráriumra van szüksége. Tehát víz is kell meg.
2: Víz is kell meg, szárazföld is.
3: Szárazföld is. Nem elég neki csak a víz, tehát szüksége van neki ilyen napozó teraszra, ami teljesen száraz.
2: Jó, az mondjuk logikus kezdet szegény, csak úgy benne lenne egész életében a vízben.
3: Ne, én csak vízbe tartottam, lehet, hogy ez volt a baj.
2: Csak vízbe?
3: Csak vízbe. Hát meg néha kivettem, hát most mit tudom, hogy már volt ő szárazon, de benne nem volt kialakítva neki száraz hely. Melegítő lámpa, napozó hely, levegőnek legalább 30-32 fokosnak kellett. Akkor hogy éri túl kín? Főleg idén, olyan hideg van, hogy szarsz, érted? Tehát, hogy így retteretes, sem hosszú ideig tartott a hűvös idő.
2: Mit mondtál?
3: Hát, hogy nagyon hideg van. Bekaksizunk már tőle. Jó, most már melegszik a levegő végre, de hogy így tudod. Vízfűtő is kell, vízhőmérséklete stabilan 24-26 foknál kell, hogy stagnáljon, étrend, vitaminok, rengeteg piszokkal jár, nagyon sokat kell takarítani, és extrém hosszú élettartam. Hát figyelj, most a görög teknős után ez 20-30 évig él, az ennek a négyszerese.
2: Görög teknős,
3: a görög teknős,
2: igen.
3: Az én 100-120. Több generációs projekt, mindig mondom. Én időnként így belegondolok egyébként, hogy a kis sali, hogyha jól lesz tartva, akkor túlél valamennyiünket, valahányunkat. Nagyon érdekes.
2: Most megpróbálom kizeríteni, hogy miért van az, hogy...
3: az ékszerteknős tartás. Akkor miért szaporodott ez így el? Vagy, tudod, most ehhez képest például a görög teknős az olyan, hogy az úgy el van, úgy néz, megy, eszik egy kis zöldet, salátát, pitypangot, nem tudom, mi aztán így alszik, akkor tudod, itt ilyen full nyugi van, tudod, szárazföldi, adsz egy kis vizet neki, mit tudom én, tehát hogy az ilyen végtelenül egyszerű, szerintem ehhez képest.
2: Na, alapvető probléma, amikor otthon tartunk ékszerteknőst, hogy a teknős ürülékétől és a kaja maradéktól a víz pillanatok alatt feldúsul, még egy több száz literes akváriumban is. És ha nem tökéletes a szűrés, akkor szinte azonnal lebetegszik. Szemgyulladás, páncélgyulladás, páncéllágyulás. Ezek léphetnek fel. A szabadban viszont egy természetes tóban vagy mocsárban a hatalmas vízmennyiség és a biológiai öntisztulás miatt a vízminőség sokkal stabilabb, és az immunrendszer ezáltal jobban működik. Utána napfény, otthon lámpákkal kell biztosítani azt, hogy megfelelő D-vitamin jusson a megfelelő mennyiségű D-vitamin jusson a teknős szervezetébe. A lámpa vagy előregszik, vagy hiányzik, a teknős rögtön megbetegszik. A szabadban pedig a valódi szűretlen napfénynél semmi sem biztosítja jobban a páncél és a szervezet egészségét. Aztán alkalmazkodó képesség is téli álom. Otthon, ha egy picit is húzatos helyen tartjuk, vagy meghibásodik a fűtőtest, az tüdőgyulladást okoz náluk. Most képzeld el! A szabadban viszont, amint lehűl az idő, beássák magukat a tófenéki szapjába, és hibernálódnak.
3: De durva. Én érdekes ez a hibernációs
2: folyamat. Igen, ez az alapvető probléma, hogy az ember próbál beleavatkozni az ő életébe, aha, és ő ehhez nem tud hogy viszonyulni, tehát hogy nagyon érzékenyé válik. Nincsenek természetes ellenségeik.
3: De érdekes,
2: agresszívabbak.
3: Görög teknősökről is olvasok itt közben. Ez figyelj, tehát hogyha télen téli álmot alszik, most nem tudom, hogy kötelező-e teleltetni, tehát úgyhogy végig aludja a telet, de alapvetően a görög teknősöknél például, hogyha bent tartod, az hozzáteszem sokkal egyszerűbb a tartása, tehát nem kell neki víz, meg tudom én, vízcsere, hűtő, fűtő, nem tudom, mindenfajta elem, vitaminok, egyéb, nem tudom, tehát a táplálkozás az gyakorlatilag a lényegibb része az éppen ezekben merül ki, hogy pitypang, lóhere, ilyeneket eszik, meg valami salátafélék, és ezzel teljesen el van, és ő is hibernálja magát, ugye, hogy beássa magát a földbe. Egy jó barátom mesélte, neki van görög teknős, a több is, hogy ő is így kereste egyszer, és nem találta, aztán tavasszal így előjött a földből. Én aranyos egyébként. De azért tök érdekes jelenség, hogy hogy, tudod, így lemegy, és akkor így alszik ott, olyan durva.
2: Alszik kis bébi.
3: A biztonságos teleltetés, ez hogyha bent tartod, akkor 4-től 6 fokos hőmérséklet kell. Sokan külön erre a célra fenntartott hűtőszekrényben teleltetik őket dobozban. Így beteszik a hűtőbe, be kell tenni a frigóba. Azért 4 fokos.
2: Hát nem olyan hűtőszekrény, nem sima hűtőszekrény.
3: Milyen érdekes.
2: Szóval alulra, ahol a zöldségeket tartod,
3: nem tettük
2: be,
3: de így is átaludta a telet, mondjuk a
2: átaludta, pedig nálunk a nappaliban volt, igen.
3: Igen.
2: Így is átaludta.
3: Tehát el kell tenni egy hűvös szobába.
2: Albert írt nekünk, az akvárium és terrárium keveréke a paludárium, ahol van mindkettő. Kitiltőeknek és egyes hüllőknek van rá szüksége.
3: De jó.
2: Paludárium.
3: Milyen jó neve
2: Albert,
3: van.
2: Te olyan okos vagy. Múltkor láttam, hogy hol dolgozik Albert, oda a kis kunhalasra bicajöztem el, és ő ott dolgozik a kórházban.
3: Na.
2: És az Eci megmutatta, hogy itt dolgozik az Albert, és olyan boldog voltam. Minden kis kunhalasinak, akit aznap ismertem, meg elújságoltam. Hogy itt dolgozik az Albert.
3: Jaj. Na, hát akkor nem lesz ékszerteknős. Nem, elment most a kedvem tőle, ez bonyolult.
2: Jó van.
3: Görög teknős elég.
2: Igen.
3: Na, hát 7 óra 28 perc van, milyen teknősötök van?
2: Most te is olyan lettél, mint egy kis teknős.
3: Írjatok nekünk, 0636-1605-ön. Érezd a ritmus, most ez a bejátszó jön, utána pedig úgy szombr, Sándornak olvastam hirtelen. Szombor is lehetne, igen, ahogy Dávid mondja. 12-12, ez lesz a dal címe. Erről énekelnek nektek.
4: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: kezdődik, abba kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is. Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul. Magyarul.
2: 91. Olyan retro tárgyakról beszélünk, vagy hát retro dolgokról inkább, amelyeket ma már nem láthatunk sehol. És az első ilyen a rakétamászóka. Én rakétamászókát nem láttam, lehet, hogy Magyarországon volt divatos, viszont voltak ilyen rakétacsúszdák. És emlékszem, hogy a Gombosi strandon is

0: Mondani, hogy közelben az értése normális
1: semmi
0: volt
1: itt a
0: Kisérdei medencével, amikor jártunk még a 90-es években fürdeni, ott az akkori csúszda, a tobogán.
1: Szerintem ott volt, is lehet, hogy ugyanaz a csúszda van még, nem?
0: Csoda, hogy nem tudom, csoda, hogy egyáltalán megmaradtak a végtagjaink, mire leértünk a medencébe, úgy mindig valakinek a nyakába, mert az is mindig tele volt, senki nem felügyelt, és ott is az összeillesztések azok így szépen moszírozták a gerincoszlopodat, tögetették, tlak, tlak, tlak, rettenetes volt, nyúzódásokkal, komoly sérülésekkel érkeztünk a vízbe.
1: Nem csak fürödtél, hanem még masszázson is voltál.
0: Tudod, mi ugrott be? Én ezt a rakétamászókát nem láttam őszintén sehol itt nálunk, hogy ilyen rakéta vonatkozású dolgot, de mondjuk nálunk divatosak voltak például, és ezek megmaradtak még jó néhány játszótéren, amik ugye a múltból maradtak fenn, ezek a vonatok.
1: A vonatmászók. Igen, van a Palicsi állatkertben.
0: Nem látok újat.
1: Azt a játszóteret egyébként felújították, de a vonatot meghagyták.
0: Vonat, így van. Így van.
1: Vonat megvan, meg Subica van a sugárút, sugárútnál is van.
0: Igen, ott
1: én azt hiszem, meg ott van egy igazi vonat is van.
0: Gőz, nem vonat, az egy gőzhenger.
1: Vagy egy ilyen gőzhenger. De igen. Én néhány évvel ezelőtt elmentem oda a gyerekekkel, azért az ott is azért kiáll minden, meg így meg van görbítve.
0: Hát ezek
1: meg...
0: olyanok, de jó, figyelj, most alapvetően ilyen eszközre mész fel, ez nem játszó elem, tehát hogy az ilyen látványosság, meg akkor felmásznak rá a gyerekek. Hát most, ha felmásznak rá, akkor meg nem tudom, akkor tudod, viseld a következményeit, ha más nem szülőként. Zobnaticán is van egy ilyen egyébként, ott a parkban egy ilyen régi gőzhenger kiállítva, és oda is hát mindig mászkál valaki, úgy fantasztikus tényleg. Meg ott egy ilyen régi tűzoltóautó is van, ha jól tudom, az bent van egy ilyen tetős rész alatt. És tök jól néz ki. Na, úgyhogy igen, hát nálunk mondjuk inkább ezek voltak jellemzők, a rakétamászok valószínűleg inkább Magyarországra lehetett jellemzőke.
1: Amit nem láthatunk már.
0: Hát ez egy nem megfogható tárgy.
1: Igen, az adás szünet.
0: Igen, az a színes.
1: Tehát jelző.
0: Ez hogy jött ki ez a
1: színes, nem tudom, de nagyon
0: ez
1: jó.
0: Ez az absztrakt.
1: Én kaptam egyszer egy ilyen fülbevalót.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Ezt a képet meg lehetne csinálni, és kitenni a fel, hogy jól néz ki.
1: Hát én most van egy ilyen kép itt a szerkesztőségben lent.
0: Tényleg?
1: Egyébként.
0: Nem is figyeltem.
1: Igen, elkezdtem dekorálni a pannont.
0: Oh.
1: És ráadásul egy ilyen fémlapon van ez a kép, és nagyon-nagyon jól néz ki. Majd megmutatom műsor után. Kávédaráló, ugye ez az üzletek elengedhetetlen része volt, éppen múltkor beszéltünk is erről, hogy emlékszem, hogy a gombosi boltba is el lehetett menni, és akkor Biszerka néni ledarálta a kávénkat. Szabadkán működik még egy ilyen kávédaráló, kávé árusítással egybekötve, viszont szerintem otthon egyébként még biztos, hogy nagyon sokaknál lapul kávédaráló, ez a régi típusú old school. Tudti, a nagymamámnak is megvan még.
0: Egyébként,
1: nagyon-nagyon hangosak voltak, borzasztó volt, amikor kellett vinni a boltba a kávét is ledaráltatni.
0: Én kaptam is valakitől egy ilyen új generációs egy kis kávédarálót, itt sose használtam igazából, de amúgy meg tökre működhetne. Hogy akkor tudod, megveszed a pörkölt szemeket, és ledarálod magadnak, és igazán friss kávét tudsz fogyasztani.
1: Hát, csak mikor van idő arra, hogy még darálkozz is a kávét. Iskola köpeny, na hát ez a kedvencem, mert én még iskola köpenyes voltam gimiben.
0: Én nem.
1: Tudom. Szabadkán nem is volt iskola köpeny.
0: Tehát, nem voltak ilyen súlyos megkötések.
1: Nem. Nálunk volt.
0: Szabad szellemiség.
1: Igen, a gimiseké sötét lila volt, és zöld zsebünk volt.
0: Szabadság.
1: Igen. Én szerettem az iskola köpenyt. Az volt igazából a célja, elsődlegesen, ugye egy házi gimibe jártam, hogy ne, hogy mondjam, tehát, hogy ne látszon a diákok közötti mondjuk anyagi különbség. Tehát ne legyen az, hogy valaki mondjuk pucparádéba megy be a suliba, van, aki meg nem tudom, a tesója által kinőtt ruhákban. Úgyhogy ez volt az alap, de tök jó volt, ilyen nagy zsebei voltak, mindig oda betettük a tolltartót, vagy csak a ceruzát, radírt, lementünk az órára, a koleszból. Én szerettem, még megvan egyébként, gombosom van az iskola köpenye, majd egyszer behozom és lefotózom.
0: Ja, ez gombosom neki. Volt? A köpeny? Vagy Magyarországon?
1: Ne, Szegeden
0: ja, azért
1: volt.
0: Mondom, igen, mert nálunk ez
1: nem
0: most, volt jellemző.
1: De most gombosom
0: tényleg.
1: Van a szekrényemben.
0: Értem, elloptad az iskolát az intézménytől.
1: Nem, ezt odaadták. Odaadták, és akkor amikor ballaktunk, akkor minden osztálytárs aláírta egymás köpenyét.
0: Leltári darab.
1: Leltári, nem, mert ezt nem kell, de ezt meg kellett vennünk. Ez az enyém, ki lett fizetve. Moncsicsi!
0: Hát az...
1: Tegnap előtt mi az, hogy talán jobb is, hogy...
0: Mindig, nem tudom, én mindig tartottam ezektől a figuráktól gyerekkorom, hogyha valahol volt, Moncsicsi, neki ilyen Nem tudom, nem tudom. Jézusom, ilyen,
1: én imádtam.
0: Az az arca, az, hogy ilyen bőrszínű, nem, mit tudom én, nem tudom, nem tudom, akkor az a hülye

0: sűrű, a fehér, az egész pufó kar, nekem ez nagyon nem az én ízlésvilág, mert nekem mindig idegesíten. Ilyen idegen.
1: Jaj, nem, mert én majdnem vettem egy...
0: Entitásként tekintettem rá, tudod, ki veszélyt jelent az én életemre.
1: Japánból származik a Moncsicsi egyébként. Figyeld, Koichi Sekiguchi volt a megalkotója.
0: Hát nem is gondoltam, hogy másfajta neve volt egyébként.
1: Koichi Sekiguchi. 74-ben. Uh-huh. Mutatták be Tokióban.
0: Hát igen, de ez is baj, nem? Hogy már akkor is, tehát mi gyerekkorunkban, mint tudom, 90-es évek, 80-as évek vége áll, de 90-es évek elejétől kezdődött, amikor ez érdekes lehetett.
1: És, igen.
0: Ez jaj, akkor is ilyen réginek tűnt. Akkor is olyan, érted? Tehát ez a, mint egy régi hülye játékban, amit mindig félsz, tudod? Tehát nekem egy ilyen kicsit, nem annyira, de hogy egy ilyen kategóriát, tudod?
1: Most ott az a hülye füle.
0: Nehogy vegyél, és mi bajod van? Mit csinálsz?
1: Majdnem vettem különben tegnap előtt, mert láttam egy csoportot, ahol árulnak, és többféle moncsicsit árultak. Megláttam, és rögtön elkapott a nosztalgia, de hát akkor nem csak magamnak fogok venni, hanem neked is. Egyébként tök vicces, mert hogy a Moncsicsi név az egyébként francia kifejezésből született, a mon, mint az, hogy én, és a csicsi az pedig, ami a Japánban a cumizást utánzó, hangutánzó szó, az ilyen Moncsicsi. De nem tudom, miért lett akkor mon, miért az egyik része francia,
0: az én cumizásom,
1: igen,
0: ez a neve,
1: igen,
0: a bábunak. Aminek így lógnak ki a kis végtagjai, a kézfejei, lábfejei, azok ilyen bőrszínűek. Lehetne puha is, lehetne ilyen hideg a tapintása, hogy még rosszabb legyen megfogni.
1: Nem, de nézd, milyen aranyos. Annyira aranyos. Nagyon aranyos.
0: Jó, hát nekem nem tetszik.
1: Nálunk egy olyan moncsicsi volt, ami ráadásul fehér volt. Fehér volt ez a kis szőr része is, vagy hát olyan bézs színű, és ezt ennek mindig azt mondták gyerekkorom, hogy apukám vette anyukámnak, amilyen sztori volt, és akkor én ezt ugye megkaptam, akkor játszottam vele, az a mai napig megvan. Meg voltak ezek a tudod, mik még? Abból is volt moncsicsi is, meg mindenféle Garfield, mindenféle dolog, amit így rá lehetett csiptetni a függönyre. Tudod, opa, ilyen...
0: Bocsánat, véletlenül be van dugulva az orrom.
1: Jézusom, ezt hogy hívták?
0: Nem tudom.
1: Ilyen pici kis figurák, és akkor ezeket rá lehetett, kezüket úgy szét lehetett nyitni, és rácsiptetni.
0: Ja, de szerintem az van még igazából, az a mágneses kezű valamilyen kis izi.
1: Nem mágneses volt az, össze, csak így simán, nem volt abban mágnes, csak nem is tudom, hogy mi volt annak
0: a neve.
1: Hát ahogy
0: csipteted össze amúgy.
1: Hát, hogy így szétnyitott.
0: Anélkül, hogy
1: hát, itt a kis kulcsontjánál szétnyitottad a kis kezeit, ott így megnyomtad, szétnyitottad
0: tudom,
1: a
0: szerintem,
1: kezeit.
0: Tudom, hogy mi volt, volt-e valami gyűjtőneve ezeknek a...
1: Valami volt, de mi? Nem mond
0: kis csicsi. Akármiknek. Nem tudom.
1: És nekem volt egy ilyen kis szivárvány színűm, az ilyen kis szivárvány színű majom, ilyen moncsicsi.
0: A Zagibókusnak volt szivárvány színű a farka, a Zagibókusnak.
1: És úgy hívták, hogy Mici, és akkor azzal játszottam nagyon sokat.
0: Hullámvasút Budapesten, ugye ez a régi old school fakonstrukció, nem tudom, hogy működik már.
1: Mentünk mellett, nem, de hogy nagyon régóta nem működik a budapesti Vidámpark.
0: Tényleg?
1: Persze, bezárt. Ugye ott van az állatkert mellett, bezárt, és most hétvégén láttam, pont mentünk villamossal ott el mellette, és láttam ezt a fa hullámvasutat, amin én 10 éves koromban siklottam le, úgy, hogy végig üvöltöttem az egész hullámvasutazást, végén volt, rettenetesen féltem, borzasztó volt, és az volt az egészben a legszürreálisabb, hogy egy nem túlzok, egy kb. Egy 90 éves bácsi vezette azt a hullámvasutat, és én nem tudom, hogy bírta. Egy ilyen kis bácsi, ilyen kis ősz, pici kis emberke. Úgyhogy soha az életemben többet nem vagyok hajlandó fölülni hullámvasút, tehát annál szörnyűbb dolgot én nem tudok elképzelni. Vagyis hát el tudok képzelni nyilván, de ez az egyik legszörnyűbb,
0: nekem
1: amit
0: sincs
1: igényem átéltem.
0: Ilyesmire.
1: Úgyhogy igen, a hullámvasút.
0: Kvarclámpa?
1: Hát,
0: ez mint a kvarckályha?
1: Én nem tudom, mi ez a kvarclámpa.
0: Kvarckályha az van, most egy nyilván nem biztos, hogy gyártják még, de az a sokan fűtenek. Fekete-fehér tévét, hát alig, ha lehet most már látni, az már régen is furcsa lett volna azért a mi életünkben. Tehát egy eléggé letűnt technológiáról beszélhetünk, max, hogy tudom én, poénból. Általában az ilyen tévék, amik még ugye fekete-fehéren sugározták az adást, ezek nagyon dizájnosak amúgy, a retróság megtestesítői minden vonatkozásban, tehát dekoratív tárgyként egyébként szerintem simán elhelyezhető valahol, mondjuk egy ilyen kávézóban tudom elképzelni. Vannak ilyen romkocsmák, ott lehet ilyen tárgyokat látni, mint akár ez a régi fekete-fehér tévé, rádiókészülékek. 7:54 perc van, zárjuk a sort, hírekkel folytatjuk, utána pedig érkezünk a következő órával.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
0: Műsorajánló.
2: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
9: Hírek röviden.
10: A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt, az indítvány 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetné az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Orbán Viktor többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke.
11: Felújítják a szabadkai Gyúró Szalály általános iskolát, Szent Száva ünnepére modern tornatermet és új szárnyat kap az intézmény. Az iskola felújítása várhatóan a téli szünetig befejeződik.
10: A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén.
7: Időjárás.
11: Napos időnk lesz ma, csapadék nem valószínű, a csúcshőmérséklet 25 fok körül várható.
0: Társadalmi célú felhívás.
12: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
13: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
14: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
15: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
9: Az autóban.
16: Vagy bicajon.
9: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az ön kényelméért.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Jaj, milyen jó dolgot találtak ki Budapesten. Igaz, hogy csak egy napig lesz érvényben. Június 9-én lehet rendelni zenélő taxit. Ez egy olyan... Ez egy olyan taxi lesz, igazából egy kis busz, ami Budapest területén szállítja az utasokat. 4 gitáros énekes játszik felváltva saját szerzeményeket és feldolgozásokat. És délután 2 és este 8 között járja az utcákat, és olyan zenéket játszanak,
1: hogy becsináltok.
2: Vagy olyan zenekarok vagy zenészek játszanak, akik az elmúlt években szólóban vagy zenekarral valamelyik füles bagoly tehetség kutató döntőibe jutottak. Nem tudom, mi az a füles bagoly tehetség kutató.
1: Mennyi szó? De, mi van?
2: De nagyon jó. Na, és igazából bárki utazhat.
1: Elment az óránk. Az normális? Áram van egyébként?
2: Nem működik az óránk.
1: És ilyen fújra... Jó, itt valami motor megy, nincs, hogy milyen hangok jönnek. Azt hittem, hogy a tripodok szálltak alá az égből.
2: Mindjárt jön majd egy moncsics is, aki ráttámad.
1: Ilyen óriás. Fülkapaszkodik a városháza tornyára. Átöleli.
2: Mersének van most egy ilyen lajhár, amit kapott ajándékba. Egy akkora lajhár, hogy nagyjából a mellkasomig ér. És egyik este, amikor ment aludni, mondta, hogy anya, feküdj be ide hozzám, befeküdtem hozzá, és azt mondja, kérem a nagy lajhárat. És elkezdtem keresni a nagy lajhárt, és egyszer csak láttam, hogy így a takaró alul kilátszik az egyik keze a lajhárnak. És tud így, jaj, mondom, itt a lajhár, és így hozzáértem, és elkapott valami pánik, hogy atya úristen, most én milyen lényt fogok kihúzni a takaró alul, igen. És így húzom, és még mindig nem jött ki az egész lajhár. Olyan igen, óriási.
1: Zavarba ejtő.
2: És kicsit olyan undorító volt, de amúgy tök aranyos.
1: Valami.
2: Csak, na mindegy, azaz, büs. Térjünk vissza.
1: És ilyen bűrös keze van, mint hagyjuk a Moncsicsinek.
2: Hagyjuk a fóbiáinkat. Térjünk vissza a taxi témára.
1: Nekem nem küldted el a témát egyébként, kicsit vakon repülök. De amúgy jó, a de füles bagoly ezt meg, ezt ugyanazt a cikket küldtem el, mit a korábban. Úgyhogy gondolod, akkor én belefűzhetem itt a rakétamászókát.
2: Bocsánat.
1: A zenélő.
2: És megint ugyanazt küldi. Mi van ezzel a laptoppal? Itt minden leáll.
1: Na, jöhet még egyszer.
2: Hát nem igaz.
1: 3 a magyari, 1 a ráadás.
2: De figyeld. Hát nem igaz.
1: Jó a műsor, gyerekek.
2: És nem akarja
1: írjátok, ezt hogy tetszik a műsor. Nulla.
2: Bedobni. Megint a retro
1: na, mi a címe?
2: Eszközöket. Zenélő taxi.
1: Ennyi. Nem. Élő zene szól a taxiban, ez az?
2: Olyan taxit rendelhetsz Budapesten, amiben élőben gitároznak, énekelnek, ez
1: van,
2: a címe.
1: Jó van.
2: Nem, jó van. És igazából bárki utazhat ezzel, az is, aki egy buliba igyekszik, az is, aki a nagyját viszi a piacra, vagy a házi kedvencét az orvoshoz. Ez tök jó kezdeményezés. Egyébként kár, hogy csak június 9-én lesz erre lehetőség. Én már ezt tovább gondoltam. Szabadkán, majd Dobárdán Robival együtt fogunk működni, és a kontrabajándó
1: zenekar
2: fog.
1: Hát, mikor nekem menni, ülni a taxiba, és zenélni boldog-boldogtalannak? Ahelyett egy kicsit mondjuk, nem tudom, akkor, hogyha már annyira ráérnek, akkor így pihennék. Tehát, hogy nem, akkor megyek és zenélek egy taxiba, de tényleg, alig várom. Fölállítjuk a dobokat, valami kombival, gyere, kell a hely, hangos lesz. El is képzeltem, mindjárt vizualizáltam az átlag embert, tudod, a hétköznapokban, vagy rettenetesen gondtárhatan ülve, és akkor ott így zenélek így a fejét, így, ilyen ferdig kell tartani a fejét, mert ott van a gitárnak a nyaka. A másik meg, hogy tudod, részegen a, nem tudom, a bulizó fiatalokat viszik, és akkor azok meg kérnek dalokat, nem akarnak kiszállni, tudod, igen, és akkor pénz, baksis, tudod, izé, vagy a harmonikának az 50 eurós, tudod. Kis redőibe.
2: Igen, de ti majd ilyen de jobban aranyos a kezdeményezés. Azért kell ezt csinálnod, mert én ezt most így kitaláltam. Ha, és ez így tök jó.
1: Milyen jó ötlet.
2: És a fiatalok azok majd biztos ilyeneket kérnék, tudod, így játszanátok ti ezeket az etnódalokat, meg minden.
1: Jaj, begöltsük az arcot.
2: Megfájdult a fejjel gondolattól. És akkor ők meg így kérnék az ilyen csajok, hogy nem tudom, játszatok Taylor Swiftet.
1: Igen,
2: meg nem
1: igen.
2: Tudom, akkor lennének ilyen bácsik, akik így jönnének valahonnan, és akkor így ilyen tambura dalokat
1: Dávid,
2: kérnének.
1: Dávid írt. Dávid, no. Hallgatsz minket? De,
2: na,
1: de
2: Dávid
1: ezzel kapcsolatban.
2: Tuti, hogy benne lenne ebben egyébként.
1: Dávid, hallgatsz minket? A Nagyhegyesi Dávidnak muszáj, tehát ő ugye, ha kell, ha nem, kategória. De nem, a Szűcs Dávidra gondolok, egyébként bemondom a nevét, nem volt már többször nálunk vendég, ugye zenész kolléga, és ugye hát ő is érintett ebben a történetben, hogyha ezt így szeretnéd, hogy akkor a...
2: Szeretném, a akarom. Dobálnál Robi taxival.
1: Robi, javasolnám, hogy a bőgőt hozza akkor.
2: Igen.
1: Tehát a bőgő
2: hát,
1: annak a
2: tetőt, tudod, van ilyen...
1: Panoráma croft, kikönnyítni.
2: Ott kifér a bőgő. Na. Dávid beül az anyósülésre a bőgőjével, te a csomagtartóba, egy nyitva lesz a csomagtartó, és kifelé fogsz nézni, öletben lesznek a dobok. Nem kell vinned a nagy dobfelszerelést, hanem elég ezeket a... Mit tudom, milyeid vannak, az a sok
1: hangszer,
2: ami így ott van a házban.
1: Ilyen aranyosan mutogattad, ilyen kis kezeddel.
2: Igen.
1: Azok. Azt tudom hozni.
2: Szóval a Miki hátul harmonikázik, de ő biztos mérges lesz, mert nem fog túl sok pénzt kapni. Na, mit mond a Dávid erre?
1: Nem erről beszél, nem, szerintem nem a műsort hallgatja, csak kérdezte, hogy dolgozom-e, mert írja, ezt tudtuk osztani egymással egyébként az ilyen, az élet akadályait, rugásait, amik így érnek minket nap, mint nap, teljesen random szituációk a kapcsolatban, úgyhogy az ember az igyekszik, tudod, egyről kettőre jutni, és mindig az az élményet, hogy egyet előre, kettőt hátra.
2: Mindegy, akkor ne olvasd be, hogy őt éppen milyen rugás.
1: Nem, azt nem fogom beolvasni. Én azt hiszem, hogy hallgatja a műsort, és akkor azért csatlakozik be a témába.
2: Ír neki, hogy hallgassa, mert épp róla beszélünk. Épp egy új projektet talált ki, a legújabb menedzseretek, Lajko Anett.
1: Igen, igen.
2: Én kitaláltam ezt nektek.
1: Eddig jól haladunk.
2: Nem fake taxi lenne, hanem trubadúr taxi. Trubadúr taxi, anyám, de jó.
1: Mi egyszer részei voltunk egy ilyen projektnek, zenéltünk egyszer a Zombori vasútállomáson. Mi ott voltunk.
2: Villamoson? Onnan jött nekem a villamos.
1: Trubadúrok. Vándor zenészek.
2: A szürke sinón
1: azon
2: is
1: zenéltek. Igen, azon érkeztek, és amikor megérkeztek és szálltak az utasok, akkor igen. Mi vártuk őket a vasútállomáson. Nagyon érdekes, hogy volt egy ilyen flashmob jelleg egyébként. Az emberek nem tudtak erről, nem számítottak rá, nem volt ez úgy bereklámozva, hanem ez volt a lényeg, hogy random fölbukkannak zenészek, zenekarok, és akkor ott elkezdtünk muzsikálni, és nagyon vicces volt, mert ilyen hétköznapi életet élő, éppen aktuális járatra váró emberek ott itt nézték, akkor elkezdtek videózni, tök jó volt igazából a hangulat.
2: Jaj, nagyon jók ezek. Mi most Pestre mentünk koncertre, volt ugye a Sean Paul, meg az Ina, és akkor ott a Budapest Park előtti aluljáróban ott volt egy fickó, aki odavitt egy ilyen szintit, meg ilyen valami mixpultot, volt nála egy mikrofon, meg ilyen fények is voltak. Tudod, és lemenjünk az aluljáróba, és akkor így jön a tömeg, tehát megy le a tömeg, akik ugye mennek a koncertre, és akkor fickó így ó, jó hangolódást a ma esti koncerthez, és akkor nem tudom, ott ubigatott a mikrofonba, közben ott engedte a zenét, meg ott valami szintizett, egyébként tök jó volt, tehát nem ilyen trash, hát maga a helyszín az olyan trash volt, meg azok a fények is kicsit olyan, mit tudom én, de ez is tök jó, mindenki úgy megörült neki. Ő volt az előzenekara. Na, hát ez jó, ez egy jó ötlet.
1: Jó, megcsináljuk. Valami volt még a fejemben. Ja igen, ez ilyen alapvetően ilyen zenészes megnyilvánulások.
2: Vagy azokat a kis furujáidat, és akkor ott ilyen csücsücsücsücsü. Olyan aranyos lenni, hát nem igaz. Hát egész nap én utaznék abban a taxiban. Mennék mindenhova.
1: Amit ti nem láthattatok, ugye ez a dob, amit úgy tudsz bemutatni, Anett aspektusából nézve, hogy a két tenyered így mozgatod ilyen kis óvatosan, amíg az ujjaidat mozgatod, ezt a darbuka néven kell ismerni. Különböző véletekben létezik. Dzsembe, az a másik lehetőség, az igen. Már egy picit nagyobb. A kis aranyos cuki furuják, azok meg a moldvai kovalok különböző igen, hangolásban. Igen. Meg van népi furuja is. Erdélyi, meg ilyenek.
2: Meg van nejed, azt
1: van egy arab nejem.
2: Koncert nem lenne.
1: Hát sok hangot mármit, nem hallanátok.
2: Mármint, hogy új neje, hogy nem felesége neje, hanem nej, az is egy hangszer.
1: Ez egy ősi egyiptomi hangszer. Fúvos.
2: Nagyon nehéz megszólaltatni.
1: Hát, nem lenne egy, tudod...
2: Így az lenne a koncert, hogy így sánta ilyen hangot adnak így 10 percenként, hogy...
1: A tokáta is fuga, az nem... Hát, hogy azok a szólamok nem minden hang szólalna meg.
2: Zoli zenét már traktor utánfutón is, félig lelógva.
1: Játszottunk a Fúvó zenekarral, traktor utánfutón húztak minket, meg lovas szekére is, május elsője.
2: Május elsője, ha?
1: Volt ez a szokás egy időben, nem tudom, hogy van-e
2: még. Akkor mentél az utcán?
1: Mentem reggel 6-kor már ébresztettük az embereket, május elsője. Jézusom,
2: ez fantasztikus, komolyan.
1: Fúvó zenekar.
2: Uh-huh. Én egyszer láttam, én nem tudtam, hogy Szabadkán ez létezik, és nagyon-nagyon régen, mikor középsul is voltam, abban az időben költöztek a szüleim Szabadkára, és ott laktunk a, hát ott az Elektrovojvodina környékén, csak a másik oldalon, Kizúr István utcában, tök mindegy, tehát ott laktunk. És emlékszem arra, hogy május 1-én felébredtem, kinéztem az ablakon, valami fura zajt hallottam, hogy mi lehet ez, és akkor mentek.
1: Igen, az divat volt, és akkor mentünk körbe a városba, Sugár út.
2: Ez nagyon jó.
1: Strossmayer utca.
2: Szerintem ez ma már nincs.
1: Központ, és aztán Paricsra ki, akkor ott valameddig játszhatunk, akkor utána kicsit ott így meggyorsultunk, és akkor kimentünk Paricsra, és a pavilonba folytatódott a koncert.
2: És nem volt ez szomorú, hogy nem tudtam menni majálisozni? Vagy akkor délután mentél?
1: Lezajlott 10-ig.
2: Ja, 10-ig. Ja, szuper.
1: Persze, persze. Meg ez fizetős buli volt.
2: Azt írta...
1: Ha jól emlékszem.
2: Azt gondolom, akkor Norbi küldi az üzenetet, hogy nem, ez Kupuszinán volt a WhatsApp-pal.
1: Ja? Ja, az még egy régi, tényleg? Lehet, hogy ott játszottunk. Ja, igen, igen, azért már az volt a színpad, egy traktor.
2: Annyi utánfutón zenélt már félig lelógva, hogy nem
1: tényleg,
2: is emlékszik.
1: Ja, nem is csak erre gondoltam így hirtelen. Hát ezt mindig elmondom ilyenkor, hogy az első fizetős haknyém az is a fúvózenekarhoz köthető, hogy temetésre játszottunk halott indulókat.
2: Ja, 20, hát igen,
1: 20 márkát kerestem, akkor azzal két-három ilyen dalt kellett eljátszani. Valaki igény tart az ilyesmire. És akkor
2: szép mentünk. Ez egyébként, kár, hogy ezek úgy kikopnak. Most nem azt mondom, hogy, tehát, hogy nyilván ez egy szomorú esemény, de hogy alapvetően igen, régen úgy jobban megadták a módját, vagy főleg, hogyha olyan személy hunyt el, aki korábban mondjuk zenekari tag volt, vagy ugyanez van mondjuk a.
1: Én voltam olyan temetésen egyébként, nem is olyan régen, egy-két éve, ahol hegedűs játszott.
2: Uh-huh.
1: Ahhoz illő dallamokat egyébként bent.
2: Ugye, most, ehhez hasonló, most nyilván teljesen más apropóból, de amikor valaki mondjuk házasodik és néptáncos volt, nekem az is olyan szép, hogy akkor a néptánc csoport, vagy az ő barátai beöltöznek népviseletbe. Nagyon szépek ezek a hagyományok. Tudom, az Zoli ettől kiég.
1: Nem, miért égnék ki? Nem. Egyen nyitottabb vagyok az ilyen dolgokra. Engem régen voltam ilyen türelmetlen ezekkel kapcsolatban, tényleg. De alapvetően most már ilyen igen, nyitok. Igen.
2: Na, békés. Hát nagyon jó. Itt van, hát nyitott, mondom, még ezt a taxist is össze fogjuk hozni.
1: Ezek jók, és itt akartam kitérni egyébként arra, lehet ilyeneket látni a neten, rengeteg ilyen van. Egyre rákattint a szónatok, ezzel csűstől jönnek az ilyenek, amikor ilyen flashmobok, nem tudom, óriási, nekem van egy általam nagyon-nagyon tisztelt, vagy nem tudom, szerintem az egyik legzsebiárisabb jazz trombitás a világon, James Morrisonnak hívják, tévedés ne essék, nem a dorzos James Morrisonra gondolunk, egy ausztrál trombita művész igazából, aki fantasztikus, hogy játszik, nekem az a fajta stilisztika és az a fajta hangzásvilág, amit ő megszólaltat a hangszerén, az a letisztultság, az csodálatos, és ő szokott ilyeneket csinálni egyébként, hogy összeállnak, és így elkezdenek ilyen régi, de ez az ilyen ragtime, meg az ilyen Dixieland, meg abból az időből olyan dalamokat játszani, azzal az ízzel, ahogy az kellett, ilyen Louis Armstrongi időszak ez, mint ami 30-as évek Amerikája, és random az utcán, tudod, nem tudom, kiáll valaki, és elkezd így trombitálni. Aztán amondan, nem tudom, a közönségből, nem tudom, ilyen kis kapuájból kilép egy trombonos, akkor még valaki, akkor jön egy dobos, meg nem tudom, de ez mind ilyen menetelő zenekar, és a végén összeáll egy olyan projektért, és teljesen le vannak döbbenve az ember, szóval óriási az élmény. Meg hát sokan csinálják azt, hogy nem tudom, szaladgálnak ilyen hangszerekkel, és akkor nem tudom, oda szaladnak, tudod, zongorával a nyakukba, szintivel a nyakukba valaki, és akkor na, mit játszol, és akkor pontozzák, tudod, és kap egy ajándékot, nem tudom, és egy csomószor vannak olyan szituációk, hogy valaki, tudod, éppen olyanra akadnak rá, aki meg itt tök jó játszik, és elkezdődik, és itt mindjárt megváltozik a hangulat. Ugye csomószor valószínűleg, nem tudom, ki van állítva mondjuk egy zongora, dísztárgyként, akkor valaki előre elkezd fantasztikusan játszani rajta. Szóval tök jó, igazából egy picit, hogy megtörik ezt a hétköznapi ürességet igazából az ilyen pillanatok. Szóval tök jó ezek az ilyen jellegű kezdeményezések. Nekem ez egy ilyen bakancslistás terv, egyébként már tervezgetjük egy ideje, egyszer talán megvalósul, hogy szeretnénk elutazni valahova zenekarostól, akár családostól, nem tudom, és akkor utcazene, megnézni ezt, hogy
2: persze,
1: működik,
2: ez kicsit
1: pénzt keresel, közben jól érzed magad, pihensz, tehát hogy
2: persze, teljesen más élmény.
1: Más, így van, tehát ez nem az a válfaja ennek, akármennyire is szeret az ember zenélni, amikor egy idő után, mit tudom én, sok sok koncertet játszik, előbb-utóbb átalakul az is egyfajta munkává, nem olyan munka, mint amit a hétköznapokban végzünk, nyilvánvalóan, de alapvetően tud ilyen lenni, és ez meg úgy teljesen másról szól, ez meg csak az örömről szól szerintem, tehát azért is vonzó igazából egy ilyen elképzelés, annál is inkább, mert ugye van egy közös ismerősünk, vagy nem tudom, itt a rádióban is hallhattátok már egyébként Marcit, aki azt hiszem, nálam is volt vendég egyszer még régen a Presszóban, és pont erről beszélgettünk vele, hogy utcazenészkedett az elmúlt években, nem tudom, hogy foglalkozik-e még ezzel, de neki volt egy ilyen terve, hogy akkor így megindult, és a volt jugoszláv tagköztársaságokat kezdte körbejárni, aztán Bulgáriába is eljutott, ő mesélt egyébként arról, hogy Plovdiv, nehezen mondom ki ezeket a szavakat, mennyire fantasztikus helyet leragadt több mint fél évig, és ebből élt, hogy utcazenélt, akkor jött egy kávézó tulajdonos, hú, megtetszett neki, akkor elhívta, akkor abból tovább, akkor izé, és így teljesen így el volt, és mindig úti terv nélkül megy meg szállásfoglalás nélkül, hanem ahogy esik, úgy puffan a lapon, viszi magával a gitárját, a kis mini felszerelését, és játszik. És óriási egyébként, tehát tényleg elképesztő szabadság lehet-e mögött, nagyon tök jó érzések, tudod, amik így kibontakoznak ebben a történetben. Azért, mert megszakítod azt a normális életviteli folyamatodat, ami beránt mindenkit, és tudod, kilépsz ebből a sorból, és akkor azt mondod, hogy te most akkor ezt csinálod, és tök jó, tök jó elképzelés igazából, szóval.
2: Nagyon jó.
1: Mindig vonzóak.
2: Visszatérve a villámcsődületre egyébként, ugye idén, meg hát egy kicsit a népi vonalra, idén Hajdújáráson tartják a Gyöngyösbokrétet, és a Durindót, és május 31-én lesz itt Szabadka főterén egy ilyen villámcsődület, egy flashmob, aminek az lesz a lényege, hogy ott így fölhívják az emberek figyelmét erre, hogy hú, jövő hétvégén Hajdújáráson lesz a Gyöngyösbokréta, és amikor így nekem elmondták ezt az alapsztorit Hajdújáráson, akkor ilyen tök szimpatikus volt, hogy, tehát, hogy úgy szeretnék, mint ahogy régen, nem tudom, hogy mentek a rikkancsok, és akkor elmondták, hogy na most mi újság, most ez is ez fog történni, vagy ez történt, az történt. Itt meg tudod, kimennek az utcára, és akkor így bereklámozzák igen, ezt az eseményt.
1: Igen.
2: Tök jó.
1: Na, úgyhogy...
2: És Hajdújárás egyébként nagyon-nagyon készül, látom, jaj, megyek elég gyakran oda, a Vinogradárba, és múltkor hát úgy kocsikáztam is ott a faluban, amikor épp a lomtalanítás zajlott, és látom, hogy mennyire készülnek a helye, minden át van festve, mindenhova virágok vannak ültetve, annyira jó ezt látni, hogy egy falu életében mekkora esemény egy ilyen
1: persze,
2: rendezvény.
1: Persze.
2: És ugyanez volt, amikor...
1: Mikor lesz ez?
2: Júni 6-7.
1: Aha.
2: Vagy 7-8, mindjárt, bocsánat, meg kell néznem, hogy mi a szombat-vasárnap. 6-7, igen. 6-7. Ugyanez volt Magyar Csernyén, amikor volt ott is a Gyöngyösbokrét, az egész falu összefogott, millió önkéntes, szépítették a falut, nagyon jó hangulatú volt ez a hétvége, és Hajdújárás, és örülök, hogy idén Hajdújáráson van, várom.
1: Közel van hozzánk most, hogy közelebb. Nekem mindig az volt az élményem ezzel a rendezvényel kapcsolatban, hogy mindig nagyon távol van valahol.
2: Mindig távol, meg nem tudom, én nagyon szeretem, hát én évekig néptáncoltam, és a Gyöngyösbokrit az mindig olyan, hogy ah, Gyöngyösbokrit, mindig alig bírom ki, hogy nem menjek fel a színpadra, felhúzom a kis viseletemet.
1: Elszavalsz valamit, elénekelsz.
2: Ne, hát táncolok, felhúzom a gombosig, sok szoknyámat, aztán.
1: Ja, más. 8:36 perc van.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: ez?
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
3: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Annó reggeli. FM 91,5 MHz.
1: 8 óra 46 perc van, úgyhogy gyorsak leszünk ennek a témának a kapcsán. Magyarország utolsóként csatlakozhat az európai országokhoz annak tekintetében, hogy betiltja a vadállatok szerepeltetését a cirkuszokban. Hát ugye nagyon régóta zajlik a vita ennek kapcsán. Az egyik fő problémát ugye a mozgástér hiánya okozza, például ha vándorcirkuszokról beszélünk, akkor szűk ketrecben, konténerekben kénytelenek szállítani az állatokat, folyamatosan úton vannak ezek az intézmények, és a vadállatok számára ez nem megfelelő környezet. A tréning módszerek, a modern cirkuszok hangsúlyozzák a pozitív megerősítést, ugye jutalomfalatokat adnak az állatoknak, ha sikerül valamilyen produkciót.
2: A kínzás után.
1: Bemutatniuk, igen. A kritikusok szerint természetellenes mutatványok, mint például a tűzkarikán átugrás, hátsó lábon állás kikényszerítése gyakran a megfélemlítésen vagy a dominancián alapszik. És hát a vadállatok magányosan vagy épp túl szorosan más fajokkal összezárva élnek, ami állandó stresszt okoz náluk. Tehát ez a három fő dolog, ami miatt Magyarországon is szeretnék ezt betiltani. Amíg a cirkuszban dolgozók állítanak, az, hogy az állatok többsége már fogságban született, tehát nem ismerik a vadont, nem tudják, hogy milyen az élet a természetben, ezért ez talán mégsem okoz számukra annyira nagy stresszt, és az idomárok szoros, szereteteljes kapcsolatot ápolnak a neveltjeikkel, valamint a cirkusz közelebb hozza az emberekhez a természetet, és a nevelő bemutató funkciója van a cirkusznak. Érdekes, tehát, hogy ha alapvetően cirkuszról beszélünk, akkor mi nem tudjuk elképzelni azt, hogy milyen a cirkusz állatok nélkül. Én még emlékszem arra, hogy Gombosan egyszer, ez nagyon ilyen szürreális volt. Nagymamáméknál voltunk, búcsú volt Gomboson. Náluk voltunk ebéden, kísértek ki bennünket, kinyitottuk a kaput, kiléptünk a ház elé, és ott volt egy medve. Szegény láncra verve, mert hogy járta a falut egy medve táncoltató. Én akkor egyetlen egyszer láttam ilyet. Ez már nem gyakori, lehet, hogy még Dél-Szerbiában van ilyen egyébként, simán el tudom képzelni. De hogy alapvetően azért már ez sem legális. És
2: én medve táncoltatót egyszer láttam, azt is a Ludas Matyiban.
1: nagyon fura volt olyan.
2: Ott volt, igen. Elszabadult a medve a vásárban.
1: És olyan, nem tudom, érdekes
2: Csuhajda.
1: Volt. Úgy, arra emlékszem, hogy vagy nekem úgy tűnt gyerekkorom, hogy ez a medve nem volt túl nagy. Lehet, hogy egy kutya volt beöltözve,

0: a medvének, meg nyilván nem.
1: De olyan, hát olyan önmagában ez az egész jelenség olyan szürreális, nem tudom, hogy ez meddig lesz érdekes, úgy tudod, az állatkert is ilyen nekem, tehát hogy úgy, meg úgy minden, tehát nem tudom, hogy ez korral jön-e, de amikor már úgy észhez tér az ember úgy idővel, akkor úgy szerintem úgy bebelát dolgokat. Tehát ami gyerekkorban érdekes, az azért tud érdekes lenni, mondjuk akár egy állatkert, vagy egy cirkuszi mutatvány kapcsán, ahol vadállatokat használnak, mert lenyűgöző, mert nem gondolsz mögé, hogy mi van ott. Felnőtt korban, meg hát talán jobbik esetben az ember azért elgondolkodik ezen, és én teljesen őszintén mondom most mindenfajta nagy észjátszás nélkül, hogy nekem az állatkert, a paricsi is egy élményt ad az, hogy szép a park, és jól sétálni, de nem az állat, tehát ez, hogy be vannak, most tehát ez a medvetáncoltatásról jutott eszembe, mondjuk pont a paricsi állatkertnek a múltja, nem mint a most fényesebb helyzet előtt állna, de talán egy fokkal jobb a helyzet. Most más problémák vannak, nem akarok itt most belemenni ebbe a témába, de ugye alapvetően pont a medvék kapcsán eszembe jutott az a háromlábú medve például, aki nem tudom, az életének azért egy jelentős részét egy ilyen 3x3-os ketrecben élte le, tehát hogy tudod, nincsenek meg a lehetőségekre, akkor lehet, hogy nem kéne ezt erőltetni, meg nem, még kell fogságba tartani, vagy tudod, így nem tudom, fontos ez annyira, mert mondom, ez gyerekkorban érdekes, de a gyerekeknek fontos az, hogy lássanak akkor, vagy nem tudom, tehát hogy így lehetne ezt talán egy picit másképp is, vagy a fene tudja, nem tudom, tehát hogy így ez, hogy bezárni, elkapni, becsukni, tehát most ez is, hogy nem tudom, mondjuk állatokat tartunk. Oké, nem tudom, szerintem vannak olyan állatok, amikkel ezt meg tudod játszani, és viszonylag úgy kialakítani a körülményeket otthoni szituációban is, hogy akkor nem tudom, alapvetően tudod így, nyilván közel nem lesz ahhoz, mint ha szabadban élne, de úgy talán tudsz hozzá közelíteni, mondjuk, mit tudom, akár egy teknős esetében, hogy kiengeded az udvarba, és akkor csak járkálat, van terepe, el van ott igazából. De mondjuk nekem a madarak is ilyenek, tudod? Hogy így értem, hogy fogságban születnek meg, ezek föl se tudják mérni, hogy milyen lehet kint, vagy hogy jobb lehet nekik kint. Feltételezem, hogy nem tudják felmérni. De hogy az is ilyen, tehát ez végtelenül szomorú, nem tudom, egy madár, amit ott egy-két szárnycsapással haladt 20 métert, az bezárod egy ilyen 10-15x20 centis karitkába. Érted? És az állatkertben is ugye ez van, nem tudom, ilyen nagy madarakkal, egy sas, érted, és fölhúznak neki, hogy mondjam, ez akkora investíció, egy akkora ketrecet fölépíteni, és ez neki még mindig semmi, még mindig nem tudott repülni. Hát fölszáll arra az egyik ágra, ahol szokott, és ott áll, vagy lent a földön. Tehát ilyen, nekem ez ilyen elkeserítő. És ebből kiindulva természetesen ugye ugyanez a helyzet egyébként a cirkuszi mutatványokkal, nem tudom, lehet azt sokkal-sokkal érdekesebben, szebben fölépíteni állatok nélkül is, szerintem. Én voltam egyszer egy ilyenen.
0: Mi is a pesti cirkuszban voltunk, és akkor nem voltak állatok, és fantasztikus volt.
1: Én is ott voltam.
0: Meg hát a leghíresebb ugye a Cirque du Soleil, ami pont azért lett híres, vagy annak köszönheti a hírnevét, hogy az állatszámok helyett a színház, az akrobatika, meg a látványvilág ötvözetével alkották meg gyakorlatilag a modern cirkuszművészetet. Szerbiában egyébként 2010 óta teljesen tilos vadállatokat szerepeltetni cirkuszi előadásokon, Magyarországon pedig egy hibrid szabályozás van, 2010 óta tilos új elefántot, orrszarvút és főemlőst beszerezniük a cirkuszoknak, tehát ami megvan nekik, azokat használhatják, és tilos a vadon befogott állatok betanítása.
1: Hát na, úgyhogy csak eredményre vezet. Jóval legalább indultak ilyen jellegű intézkedések. Mondom, nekem önmagában ez, hogy tudod, állatkert, ebben a maga valójában nekem ez szörnyű. Más az, amikor mondjuk tudod, nem tudom, ahol van hely, ahol normális körülmények között tudsz tartani állatokat, mit tudom én, tudod, mint ezek a szafari parkok, vagy ahol tudod, így szabadon sétálnak, oké, van egy hely, egy terület kijelölve, ahova nem tudom, elmennek időnként emberek viszonylagos biztonságban, és akkor nem tudom, meg tudod nézni kicsit közelebbről ezeket az állatokat, de hát most érted, nem tudom, ez a szerencsétlen elefánt is, amit volt az állatkertben, és most osztotta meg velünk Tihi a végtelenül szoború történetét ennek a háromlábú medvének, akinek egyébként az apukája harapta le a lábát, igen erről hallottunk, igen, tehát nem azért megkísérni, csak mondom, hogy amúgy meg nagyon-nagyon pici helyen élt szerencsétlen. Őt elengedték a Tara Nemzeti Parkban, de miután ugye fogságban nevelkedett, nem félt az emberektől, úgyhogy lement a faluba, nem bántott senkit, de amiatt, mert megközelítette a lakott telepet, akkor gyorsan agyonlőtték vadászok.
0: Oh.
1: Úgyhogy
0: szegény.
1: Szomorú sztori. Hát ez van. Ez van, amikor az ember így belekontárkodik a természet dolgaiba. Tehát, hogy így, nem tudom, szertágazó téma ez is, kár lenne most itt belefolyni, csak olyan, tudod, olyan, mit tudom én. Sajnálatos. Hát, nekem olyan szomorú téma ez igazából, hogy így tudod.
0: Az egyébként...
1: Az a viszont, ugye... és akkor, na, téged kell, hogy felvidítson, ez az ő élet funkciója, hogy megsimogasd. És máshoz, mint hogy vannak olyan állatok, amiket domestikáltunk megfelelően, és akkor azok úgy elvannak. Most egy macska, hogyha kiár, akkor az úgy bejárja a terepetet, az már úgy szerintem az úgy teljesebb életet élhet. Ahogy egy kutya is, mert aznak is teljesen átlényegült a személyisége, ugye, és gyakorlatilag érted van, tehát sikerült kialakítani egy állatfajt, ami azért létezik, hogy az embert szolgálja, meg ott legyen, és fölvidítsa, és nem tudom. De hogy vannak azok a típusú, nem tudom, talán ugye az egzotikus állatok kategóriájába sorolt élőlények, amik szerintem azért annyira még nem alakultak úgy át minden téren, és tudod, tehát azért egy ilyet leéltetni fogságban, ne adj Isten, embertelenebb körülmények között vagy érted, tehát az nem, végtelenül elszoborító téma. No de, 8 óra 55 perc van, haladunk tovább hírekkel, azután pedig jövünk még egy órával.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthona melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
9: Hírek röviden.
10: A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt, az indítvány 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetné az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Orbán Viktor többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke.
11: Felújítják a szabadkai Gyúró-Szalay általános iskolát, Szent Száva ünnepére modern tornatermet és új szárnyat kap az intézmény. Az iskola felújítása várhatóan a téli szünetig befejeződik.
10: A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén.
12: Időjárás.
11: Napos időnk lesz ma, csapadék nem valószínű, a csúcshőmérséklet 25 fok körül várható.
13: Társadalmi célú felhívás.
14: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
15: Média támogató a Pannoner TV.
13: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
16: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Hallgass napjaink slágereit,
17: és légy tájékozott.
13: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskaraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

0: közérdekű információ következik.
1: 9 óra 18 igen. perc van, hát a rendőrök a viccajosokat terrorizálják Szabadkán is, és jelenleg Topolyán is. Azokat a bicajosokat és gyalogosokat büntetik meg.
2: Maltretírozzák.
1: Például, igen, az olyan jó. Akik például fül- vagy fejhallgatót viselnek közlekedés közben. Hát én bizony ma valahogy haza fogok jutni így, hogy ne büntessenek meg.
2: Hát nem vagy a korzón, ne tekerd.
1: Nem a korzón, bárhol meg, nem a korzón. Bárhol. Korzón, korzón azokat büntetik meg, akik áthajtanak a korzón bicajjal nyilván, de elvileg zenét sem lehet hallgatni, mert hogy nem hallod az autókat.
2: Akcióban, jó, most beszéltünk értem, erről a héten egyébként. Na. 18-ától indul, hát nem tudom, eddig tart egy héten keresztül nagyjából.
1: Egy héten keresztül aztán...
2: Gyalogosok, kétkerekű járművesek, rollerek, biciklik, stb. Remélem, hogy a kis elektromos biciklik, amiken 4-es, 5-ösével utaznak a 13 éves gyerekek, azokat is akkor kicsit jobban megnézik,
1: nem,
2: hogy közlekednek
1: miközben. Nem, az szabad, az nyugodtan. Ja, lehet, hogy ezen a héten már a 2 évesek is hajthatják, lehet, hogy most ezt a hétre megengedték. Múlt héten egyébként, jaj, jöttem be dolgozni, és itt a Pannon mellett van egy ilyen nagyon pici utca, és a Lányi Ernő utca, vagy hogy is hívják ezt a kis utcát, azt hiszem, hogy Lányi. És ja, itt állt egy kocsi az út közepén, egy idős bácsi neki támaszkodva a falnak, tisztára kétségbeeső, és az autója alatt ott volt egy ilyen jármű, egy ilyen elektromos kerékpár, vagy én nem is tudom, mi ez, hogy hívják egyáltalán ezeket, amiket a gyerekek
2: nem tudom
1: vezetnek.
2: Én hát az elektromos, elütött, motorszerű.
1: Elütött egy fiút, aki jött itt a bicikli úton, a Strossmayer utcán át. Mindketten hibások voltak, azt mondja a bácsi, mert hogy ő ugye hajtott be, szétnézett, hogy jön-e valaki, de ő nem vette észre, mert egyébként itt mindig oldalt parkolnak is a kocsik, és ő attól nem látta még ezt a gyereket, aki meg olyan gyorsan közlekedett, hogy hát sítsúgy odaért a kocsi elé, és elütötte a bácsi, kijött a mentő, rendőrök akkor még nem voltak kint, amikor én oda mentem az emberhez, hogy kicsit lelket öntsek belé, és hát most a gyereknek a lába sérült meg. Uh-huh. Tehát, hogy magánál volt. Nem tudom, én a szülőket nem értem. Tehát, hogy én nem tudom fölfogni azt, hogy egy szülő azt mondja a gyerekének, hogy igen, szuper, hogy betöltötted a 10. életévedet, veszek neked egy ilyen járművet, nem baj gyerekem, hogy nem ismered a közlekedési szabályokat, nem baj, hogy nem tudod, kinek van elsőbsége, hogy egyáltalán jelezni kéne azt, hogy te most leszeretnék kanyarodni, nyugodtan vigyed az osztálytársaidat, üljetek föl 70-en erre a motorra, és menjetek Isten hírével. Tehát, hogy nem tudom elhinni, hogy tényleg ezt csinálják a szülők. Mert nyilván a gyereknek érdekes, meg nyilván a gyerek elkezd könyörögni egy ilyen motorér, vagy bicikliér, vagy mi ez, de most tényleg a szülő megveszi, és azt mondja, hogy ó, igen, én addig nyugodtan ülök itt, ha nem baj a gyerekem, az csak nyugodtan járkáljon a városba, lesz, ami lesz. Minden gyereknek van. Hát lát a suli környéke? Tégnek áll a hajam, amikor megyek a gyerekekért, beülnek az autóba, és nekem ki kell tolatnom a parkolóból, mert egyszerűen, tehát hogy észre sem veszed, egy pillanat alatt gyorsan, oda kerülnek, mögé esnek, kelnek, röhögnek, hirtelen megjelenik 10 ilyen jármű, akkor az összesen 20 gyereket jelent minimum. Tehát, hogy én nem tudom. Na mindegy. Szóval, hú.
2: Kemény, jó ez. A mi időnkben egyébként a kis tobozokkal volt ez így, hogy 14 éves korban meg lehetett szerezni rá a jogsít. Jó,
1: hát arra megszerezted a jogsít.
2: Hát igen, csak tudod, akkor még félkész az ember. Tehát, hogy tudod, most hát ezek
1: van, aki 50 évesen is félkész.
2: Nyilván ember is válogatja, de alapvetően de... ugye alapvetően az van, hogy akkor még úgy nincs felelősségérzet, komolytalankodunk, nem tudom, bevállalunk hülye helyzeteket, már úgy is megoldod, aztán nem, tudod, és akkor ebből jöhetnek a problémák, tragédiák, ne adj Isten. Mi is csináltunk hülyeségeket, felelőtlenségeket, még így is, hogy megcsináltuk a kreszt, meg nem tudom, izé, levizsgáztunk rá, meg izé. Tehát egyszerűen így gondolom, hogy akkor még szerintem nagyon korai, talán 18-20 éves kor környékétől nőhet be egy picit jobban a fejelágya az embernek, amikor már egy picit nagyobb felelősséggel áll ugye a kérdéshez. De hát értem én azt is, hogy rohanó világ, sokat könnyít ez a dolog. Meg a másik kérdés az, hogy tudod, hogyha a gyerek egész akkor megy ki a forgalomba, és előtte semmilyen módon nem vett részt benne, úgy tudod, egy picit komolyabb formában, tehát komolyabb teljesítményű járművel, akkor a tapasztalatokat sem tudja begyűjteni. Tehát nem tudom, hogy mi lehet a jó megoldás. Ugye most Magyarországon történnek ilyen intézkedések, ugye cikkezgetnek erről. Ott a rollerekkel van egy olyan jelenség, hogy ott nagyon elterjedt. Tehát nálunk sokkal előbb lekorlátozták az elektromos rollereknek a használatát, ugye? Ezt most már be kell jegyeztetni, kötelező felszerelés van rá, kötelezően betartandó sebességkorlát, le is vannak ezek folytva, nem szabad kivenni, stb. Megbüntetett a rendőr. Tehát nálunk erősebb rollert, itt ezek olyan elektromos rollerek egyébként, amik 50-60 és attól fölfelé is tudnak menni, ugye, vagy olyan tempóval. Ezeket nálunk nem is tudod útra helyezni legálisan, nem szabad használni őket egyáltalán a forgalomban. Magyarországon viszont meg ez így működőképes, meg ott van minden fajtot, olyan is, majd nem tudom ki, mert az autóúton megy, nem tudom, 90-nel a rolleres, tudod? Életveszély, mert picik a kerekei annak, és hiába nagyobb fajta. De ott most kezdik lekorlátozni, és akkor ott láttam, hogy cikkeztek erről, meg jöttek viszonylag releváns hozzászólások egyébként, és akkor sokan mondták, hogy simán kitolnák ilyen 18 vagy 20 éves korra a használatát. Nálunk is azt hiszem egyébként az elektromos rollereknél ilyen 12 vagy 14 év az a kor, amikortól el lehet kezdeni használni. Hát, nem tudom. Ez mindig egy probléma, meg egyre rohanó világot élünk, ugye nagy klisék, de igazak, és ebből is olyan egy csomó konfliktus. Tehát mi, akik még úgy érezzük, hogy tudjuk tartani a lépést, nálunk is azért vannak váratlan helyzetek, szituációk, amikor annyira nagy pörgés van, meg jön a hang a halk járművel, tudod, oda kerül hirtelen, az előbbig nem volt ott gyorsak, itt is megy, amott is megy valami, mindenki siet, dudálnak, de megy ma a kocsi forgalom, de annyira telítettek már az útjaink, hogy mindig elmondom, már unalmas vagyok igazából ezzel gondolom, de szerintem végtelenül terheltek a városaink, Szabadka legalábbis mindenképpen, úgyhogy hát nem tudom, majd csak egyszer elassulunk egy picit. Beszéljünk inkább az időjárásról, mert annak körülhetünk. Igen. Szép időnk lesz, ma 25 fokra számíthatunk. Csapadékmentes időt jósoltunk, de itt most 13 óra környékétől némi nemű csapadék előfordulhat ilyen időnkénti felhősödésekből, de nagy mennyiségűre nem kéne számítani. Alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, ugye még egyszer mondom, 25 fokkal, holnap még melegebb lesz, 26 is lehet, hétvégén 27-28, jövő hét elején 29-30, és így tovább a jövő hét utáni időszaktól lehet egy picit tarkább, színesebb az időjárásunk, ugye akkor lehet megint időnként csapadék, de ez a nagyon hűvös, kibondottan esős idő, ez most egyelőre nem lesz jellemző, ami itt volt az elmúlt néhány napban. Úgyhogy jó hírekkel tudunk szolgálni, szerintem mindenképpen.
1: Így van,
2: lehetek kirándulni.
1: Áramszünet várható Hajdújáráson, Bajmokon, Palicson, Kliszán és Horgoson, illetve véradási akciót tartanak Zomborban 13 óráig a Vöröskereszt épületében.
2: Zene.
3: Pannon Rádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.
4: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com.
3: Média támogató a Pannon RTV.
6: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: remény.
1: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikonvölgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannareggeli.com.
2: Amíg szólt a zene, rápillantottam az üzenetekre, és megint megláttam a Zoli bácsi, Zoli apukájának a mai üzenetét, hogy mák gyerekek, és annyira szeretem, mert ő mindig akkor ír nekünk, amikor valami nagyon nagy hülyeséget mondunk, vagy valamire nem tudjuk a választ. Zoli bácsi fogja a mobilját, azonnal ír nekünk is. Én most így visszapörgettem.
3: Megelégeli a tudatlanságot.
2: Igen, igen, hát igen. És visszapörgettem az üzeneteit, és ezeket most itt a legjobb részeket összemásoltam, és született belőle egy kortárs vers, amit most szeretnék előadni.
3: Na, nézzük.
2: Sánta Zoltán. Alkotása, idősebb Sánta Zoltán.
3: De mit, ha én fiatal lennék?
2: Nincs parking maniák régóta, hőkihasználás céljából. Tyson, és aztán eladta nekem Mohamed Fatima. Te bumbi, bezolovni, motorni, benzin. Delma, pár százalék, nincs pereme, nagyon jó löblít. 14.500 volt. Konzol, WC, bumbik, ti vagytok bumbik. Abba hagyom.
3: A visszatérő motívum.
2: Igen, abba hagyom. Nincs szegű léced. Csíbor, szájzuhany. A hungarocell is márka név. Polisztirol az anyag. Izduvna, cév az auspuch. Rahatlokum ugyanaz. Max 10 kW. Szaletli. Mák, gyerekek!
3: Mire teszed az AI-ba, hogy alkossal ebből egy ilyen...
2: Muszáj volt így összemásolnom.
3: Egy ilyen tényleges verset, meg...
2: De ez kortás, nem kell, hogy...
3: Egy haiku. Jó. Másolj be egy 3-4 gondolatot, de nem kell sok.
2: Bemásolom mindent, és akkor ebből válogat. Hát annyira jó, hogy az AI most meg fog őrülni. Hát hogy lehet ilyen jó üzeneteket írni? Na, itt van. Nincs parking maniák hungarocell helyett, mondj polisztirolt már. Rahat lokum és konzol WC, bumbik ti, csíbor szájzuhany. Auspuch izdúvna, bezolovni benzin kell, szaletli és mák.
3: A vajdasági haiku. Ilyenek nád alján születhetnek, nagyon hogyha kívülsz egy lótuszülésben. Antalfalván is akár megállja a helyét.
2: Na, figyeld ezt. Tyson és Delma, szegőléc nélkül öblít 14.500. Fatima adta hőkihasználás miatt. Bumbi, befejezem. De jó.
3: Jó lett, jó ja, lett.
2: Istenem.
3: Én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk megúrani.
2: Zoli bácsi.
3: Ezt a mércét, úgyhogy talán használjuk ki a lehetőséget. A helyzet adta lehetőséget arra, hogy akkor...
2: Hogy leköszönjünk.
3: A csúcsponton. A jéghegy csúcsán hagyjuk abba a mai bűsort.
2: Tetszik apukád, még puszit is küldött, hát nézd már. Jaj, mindjárt küldöm neki.
3: Sántha Zoltán csúcsponton, a jéghegy csúcsán hagyjuk abba a mai bűsort.
2: Tetszik apukád, még puszit is küldött, hát nézd már. Jaj, mindjárt küldöm neki.
3: Sántha Zoltán költő.
2: Igen, de nem tudom, mi lenne a versnek a

0: Sziasztok, Lizárjuk holnap Zecó, Pecó és Edina jön.
1: Igen, bekolbászolnak ide a stúdióba.
0: Hát kolbász az biztos téma lesz, az szabad kihagyni.
1: Hát tartsatok velük mindenképpen.
0: Hogy mondtam ezt, mint hogyha valamilyen gyökér lennék. És az egyik hallgatókért Sean Paul-t, úgyhogy most az fog következni.
1: Igen, de csak azért, mert alatt volt koncert és frissek az élményei, úgyhogy most minden Sean Paul-os vonatkozású témára igent mond.
0: Igen, mondok én másra is.
1: Na, 91.5 perc van, sziasztok! Nagyhegyesi Dávid is búcsúzik tőletek. Hello!
0: Hello!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
6: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. Újra közvetlen légi összeköttetés van Magyarország és az Egyesült Államok között. A járat 6 év szünet után tért vissza. Az American Airlines napi járata Philadelphia és Budapest között közlekedik október elejéig. A szezonális útvonalat a koronavírus járvány miatt 2020-ban függesztették fel. A légitársaság Boeing 787-8 Dreamliner gépekkel heti több mint 3200 utast szállíthat a két város között. A közvetlen járat jelentősen lerövidíti az utazási időt az amerikai keleti part és Budapest között. A repülés nagyjából 9 órát vesz igénybe. Az első járat indulását ünnepséggel köszöntötték Philadelphiában. Meghalt Jónás Gabriella, a színművésznő életének 73. évében hosszantartó betegség után hunyt el, a hírt fia Korica Péter osztotta meg a közösségi médiában. A Budapesten született Jónás Gabriella 1974-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol Várkonyi Zoltán és Marton László tanítványa volt. Már harmadéves hallgatóként összeházasodott évfolyamtársával, Korica Miklóssal. Színészi pályafutásukat együtt kezdték a Szabadkai Népszínházban, Katarban, ahol 1993-ig voltak a társulat tagjai. Jónás Gabriella 1993-tól beszédtechnikát és művészeti beszédet tanította az Újvidéki Művészeti Akadémián. Igazgatója volt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznak, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának és a Palicsi Nyári Színházi Esték Nemzetközi Fesztiválnak. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták.
4: Sport.
11: Novák Djokovic hivatalosan is megerősítette, hogy Viktor Troicki lett az új edzője. A szerb teniszező az Instagramon jelentette be a hírt. Üdvözöllek, barátom, csapattársam, most pedig edzőm, írt a közös fotójuk mellé a világhírű teniszező. Troicki korábban a szerb Davis kupa válogatott kapitányaként dolgozott együtt Djokovicjal, és tagja volt annak a szakmai stábnak is, amely a párizsi olimpiai játékokon segítette a szerb teniszezőt történelmi olimpiai aranyérmének megszerzésében. A sajtó már kedden találgatni kezdett az együttműködésről, amikor Troicki jelen volt Djokovic Roland Garros előtti edzésén Párizsban. A részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A 39 éves Novák Djokovic a vasárnap kezdődő Roland Garroson rekordot jelentő 25. Grand Slam trófeájára hajt.
4: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, ma a napsütéses és felhős időszakok váltják egymást, a nap folyamán helyenként eső vagy rövid ideig tartó zápor is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint napközben időnként megerősödhet az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: Reklám.
0: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
6: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
12: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
14: A te zenéid.
13: A te rádiód.

0: Pannon Presszó. A valódi koffeinterápia.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, 10 óra 19 perc van, elkezdődik a Pannon Presszó, és rögtön az elején el is mondom, hogy mivel készültem nektek a mai napra. Foglalkozunk a mai presszóban a Vermes Lajos napokkal, amit május 29-e és 31-e között rendeznek meg Palicson, a szervezőket várom majd a stúdióba. Foglalkozunk még a MAD táborral is, a 18. Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszó táborral. Szintén a szervezők, a munkatársak fogják elmondani a részleteket. Programajánlót is hozok nektek a hétvégére, ugyanis 19. alkalommal rendezik meg Adán a tavaszi Vadvirág Fesztivált. A Vadvirág hagyományápoló kör elnöke Varga Lívia fogja majd elmondani telefonon a részleteket. A hétvégén zajlott a VRO nemzeti döntője itt Szabadkán. A beszámolókról, az eseményről fogunk megtudni többet Námesztovszki Zsoltról, a VRO szerbiai koordinátorával. Tehát egy kis összegzés is lesz itt a Pannon Presszó utolsó órájában. Aki veletek lesz a mai nap folyamán, az nem más, mint Nagyhegyesi Dávid hangtechnikusunk, és én jó magam a mikrofonnál, Balogh Sára.
2: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények, táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannonpresszó. Neked szól.
1: Idén május 29-e és 31-e között Vermes Lajos napokat szerveznek Palicson. A részletekről a stúdióban kérdezem a szervezőket, Homonai Szalai Andreát és Barát Gábor Gergely történészt. Köszöntelek itt benneteket a Pannonpresszóban.
2: Szervusz!
1: Hát ugye idén háromnapos ez a programsorozat. Milyen programokkal, eseményekkel készültök?
2: Idén újra háromnaposra sikeredett duzzasztani ezt a rendezvényt. Ugye az első nap az általában a diákságé, itt ugye a sportjátékoknak a szellemiségét igyekszünk megidézni, és az olimpiai disziplinákban versenyeznek a diákok. Idén 4 iskola diákjai versenyeznek, a természetesen a Palicsi Általános Iskola, a Hajdújárási Királyhalmi, a Majsai úti és csatlakozott a Horgosi Kárász Karolina Általános Iskola diáksága is. Itt ugye amellett, hogy versenyeznek, amellett még egyrésztről tanulnak Vermes Lajosról és az örökségéről, másrésztről megismerik a környék sportkínálatát, tehát itt különböző klubok mutatkoznak be, látványedzések lesznek, és ezek közül a legnépszerűbb mindig a velocipédes bemutató szokott lenni, amire idén is majd sor kerül. A második nap ez az úgynevezett szakmai nap. Itt szoktunk még ugye magáról Vermes Lajosról külön információkat elárulni, valamilyen kiállítást szervezni, ez idén is megtörténik, a róla megjelent újságcikkeket összesítettük, amelyek egyrésztről a Szabadkai Városi Könyvtár tulajdonában vannak, másrésztről pedig különböző magyarországi vagy egykori magyar újságok hasábjain jelentek meg, illetve Szalai Attila karikaturistának a sportolókról készült karikatúráit fogjuk látni a helyszínen. Ez mellett szoktunk egy összefoglaló videót nézni az előző napi eseményekről, be szoktuk mutatni a vendégeknek az előző napot is. Ezt idén is így fogjuk tenni. Ünnepi beszédek lesznek, illetőleg sportszakmai kerekasztal beszélgetés. Az idén kulturális örökség szempontjával a Bagolyvárat vettük célba, ezért itt van majd többek között Gábor is fog beszélni róla, bemutatják a múltját, jelenét, jövőjét, ugye a felújítás előtt van a Bagolyvár, úgyhogy erről is majd megtudunk kulisszatitkokat. És utána, amikor ugye már a szombati nap lement, akkor jön zárásképp a vasárnapi velatúr, vagyis a túranap. Jelenleg ez az egyik legnépszerűbb napunk. Ugye nagyon sok generációt megszólít, mert hogy különböző túra távokkal készülünk, hogy családosok is, ugye kisgyermekekkel, esetleg amatőrök is tudjanak csatlakozni, de hogy a profiknak is nyújtsunk tartalmat. Ezért ugye a profiknak a 60 kilométeres kerékpártáv az, ami talán a leghívogatóbb. Utána van egy 15 kilométeres családi túra, illetve két gyalogtúra. Az egyik gyalogtúrán teljes kört fognak menni a Palicsitó körül, a másikon pedig az első megállópontig, tehát fél távig fognak menni. És itt még az is az, az érdekessége egyébként, hogy a pihenőpontokon a kézművessöröket, tehát bandi kézművessört, a brinzaborászat borait, illetve hát a gyermekeknek természetesen limonádét, limonádéval készülünk, és azt kóstolhatják majd meg. És ami nagyon fontos az, hogy minden regisztrált személy a helyszíni regisztráció megerősítésekor kapni fog egy tombola sorsjegyet, amit meg kell, hogy őrizzen egészen a túra végéig, mert hogy 14 órától a zenepavilonnál lesz sorsolás, ahol nagyon-nagyon sok nyereményt fogunk kisorsolni, és a két fődíj az egy felnőtt és egy gyermek kerékpár a Caprioló jóvoltából.
1: Mindenképpen érdemes lesz jelentkezni, nem csak a tombola miatt is, hanem maga a túra miatt is. Hogyan lehet jelentkezni ezekre?
2: A Facebookon elsősorban, ugye a közösségi médiának a felületein, illetve a velatúr, tehát velatour.palic@gmail.com e-mail címen.
1: És hát, ahogy említette Andrea is, itt kicsit kulisszatitkokat is, illetve a Bagolyvárat is meg fogják ismerni a résztvevők, a jelenlevők. Hát beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi mindent lehet tudni a Bagolyváról.
3: Ugye a Bagolyvár az anyagében az első nevezzük úgy modernkori olimpiai falu, hiszen ugye tudjuk, hogy a Palicsi olimpiai játékok az anyagében a modernkori olimpiai játékoknak az elődje. volt, ugye 1896-ban Athénben rendezték meg az első modernkori olimpiát, de azt megelőzően 16 évvel már 1880-tól megrendezésre kerültek a Palics olimpiai játékok Vermes Lajos szervezésében, és ugye hát ezért is fontosak ezek a Vermes Lajos napok, hiszen legyünk őszintén, az elmúlt években, évtizedekben egy kicsit mostanában bántunk a Palics olimpiai játékokkal, tehát vissza kell, hogy nyerje úgymondva a kultuszát, illetve a fényét ezek a rendezvény, hiszen ez nem csak egy regionális, egy helyi jellegű rendezvényként rá kell tekinteni, hogy Palics vagy Szabadka tekintetében, hanem ez sokkal szélesebb annál, hiszen 16 évvel a modernkori olimpiai játékok előtt már Palicson megrendezésre került, tehát ez nem csak a palicsiak, szabadkaiak, hanem az egész magyar nemzet számára egy fontos esemény, és ebből kifolyólag nagyon fontos ezt a méltó helyére emelni a Palics olimpiai játékokat és magát Vermes Lajost, hiszen ő a saját költségén szervezte meg, a saját költségén megépíti a Bagolyvárat, azt a Bagolyvárat, ami a sportolók elszállásolására volt hivatott, tehát az miatt épült, és ezért is nevezhetjük az első modernkori olimpiai falunak, ami ugye hát minden igaz, akkor a közeljövőben felújításra fog kerülni, és ugye mi emlékvédelmi intézetnek volt egy kutatása, egy kicsit komolyabban nekifeküdtek ennek a témának, és ezzel kapcsolatban is lesz nagyon érdekes előadás majd a Vermes Lajos napok keretein belül, és ezért is nagyon fontos, hogy a Bagolyvárral foglalkozunk, és hogy a Bagolyvárat megőrizzük, illetve hát valamilyen méltó funkciót kapjon a következő években, évtizedekben, hiszen Vermes Lajos nem csak ezt köszönhetjük, illetve a palicsai olimpiai játékokat, hanem hogyha megemlítjük még például a villamos projektet, az is ugye Vermes Lajosnak is nagyon komoly köze volt hozzá. Tehát Vermes Lajos mondjuk, hogy ő korának egy vizionára volt, hiszen egy nagyon-nagyon tudott mert álmodni, és ennek köszönhetően most több mint 100 évvel utána, tehát 130-40 évvel a palicsai olimpiai játékok kezdete után elmondhatjuk, hogy van Bagolyván, van Villa Luisa, sajnos a villamos már nem közlekedik, de most több mint 100 évvel utána, tehát 130-40 évvel a palicsai olimpiai játékok kezdete után elmondhatjuk, hogy van Bagolyván, van Villa Luisa, sajnos a villamos már nem közlekedik, de közlekedett 1974-ig, tehát mindenféleképpen, ahogy a Bagolyván

0: Ezekkel a napokkal, a Vármas Lajos napokkal sikerül visszahozni újra a köztudatba az ő személyét?
1: Hát őszintén szólva, visszakerestem, ugye minden évben készítünk a megjelent cikkekről egy ilyen kis táblázatot, ugye ezt már csak a pályázatok miatt is szükséges megtennünk, és kíváncsiak is voltunk, és ha megnézzük, akkor valóban 24-től, tehát az első megrendezéstől kezdődően sokkal több cikk jelent meg, aminek nagyon örülünk, másrésztről az iskolákban a gyermekek figyelmét is sikerült felkelteni, tehát hogyha még hivatalosan nem is képezi a tanterv részét, amit egyszer nagyon szeretnénk, hogy odáig eljusson a történet, de beszélnek róla, és ha elsétálnak a Bagolyvár mellett, akkor már nem csak azt mondják, hogy hú, hát ez egy érdekes alakú régi épület, hanem már tudják azt is, hogy ki vagy, mi áll mögötte. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebből a szempontból ilyen formában, hát kezdünk sikeresek. Még nem mondhatom, hogy sikeresek vagyunk, de megkezdtük az utat, úgyhogy reménykedem benne, igen.
0: Hogyha valaki még szeretne utána nézni a programoknak, ezt hol tudja megtenni?
1: Ezt a Prokult Egyesület Facebook oldalán tudja megtenni, illetőleg vannak médiatámogatóink, mint a Pannon RTV is, a Magyar Szó és a Hét Nap, és ők is közlik az újdonságokat.
2: Még hogyha bocsánat, csak annyit, hogy és mennyire sikeres, én csak annyit szeretnék ilyen kulisszatitokat elárulni, hogy készül egy tankönyv kiegészítő a Magyar Nemzeti Tanács gondozásában, történelemből, a középiskolás és a gimnazisták számára, és ott például sikerült becsempésznem a Paris olimpiai játékokat is. Köszönjük. Tehát, hogyha minden igaz, akkor szeptembertől ez elkerül már a középiskolásokhoz, gimnazistákhoz, és attól kezdve már őnek is lesz lehetőségük pár mondatban erről olvasni. Tehát ez apró lépésről lépésre, de haladunk ezzel szerintem.
0: És reméljük, hogy senki nem fogja elfelejteni, és mindenki tanulni fog Vármás Lajosról. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek a stúdióba.
1: Mi is köszönjük.
3: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: Reklám.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
7: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95 Medic poliklinika, Szabadka.
8: Programajánló. Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-10-ig, hetente csütörtökön.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetében. A kormány szerint a változtatás az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. Márta Kósz üdvözölte, hogy a szerb parlament a demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala ajánlásai alapján elfogadott 4 választási törvényt. Az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa szerint ez fontos előrelépés a szabad és tisztességes választások irányába. Hozzátette, az Európai Unió továbbra is együttműködik Szerbiával a még hátralévő 2 kulcsfontosságú törvény kapcsán, amelyek a korrupció elleni fellépéssel és a politikai tevékenységek finanszírozásával függnek össze. Új platina alapú vegyületeket fejlesztettek ki a Dél-Uráli Állami Egyetemen Oroszországban, amelyek az emlőrák kezelésében ígéretes eredményeket mutatnak. A vizsgálatok szerint ezek az anyagok hatékonyabbak lehetnek a jelenleg használt gyógyszereknél, miközben alacsonyabb a toxicitásuk is. A kutatók szerint ez hozzájárulhat a kemoterápia mellékhatásainak csökkentéséhez és a kezelések hatékonyságának javításához. Horgoson tartották meg a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola évadzáró hangversenyét, ahol a helyi növendékek egész éves munkájuk eredményéről adtak számot. A csaknem 20 fiatal zongorán, fuvolán, hegedűn, csellón és énekszakon mutatkozott be. Az est zárásaként színpadra lépett a Harmonika zenekar is, amely nemrégiben a Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiválján bizonyította tehetségét, ahonnan első díjjal tértek haza.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, ma a napsütéses és felhős időszakok váltják egymást, a nap folyamán helyenként eső vagy rövid ideig tartó zápor is kialakulhat.
4: Reklám.
0: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: 11 óra 15 perckor megnézzük, hogy mi a helyzet a határon, illetve az utakon, hol vannak jelen rendőrök. Azt tudom elmondani, hogy Misityevón találkozhattok velük, illetve Kis-Bosznián az iskolánál is jelen vannak, valamint Nemes Militicsen is lehet velük találkozni, és emlékeztetni szeretnélek benneteket, hogy május 18-a és 31-e között fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. Elsősorban a gyalogosokra és a kétkerekű járművekre vonatkozik ez az ellenőrzés, de természetesen az autósokat is ellenőrzik a rendőrök, úgyhogy én úgy gondolom, hogy érdemes odafigyelni, hogy hogyan közlekedtek. Ami pedig a határhelyzetet illeti, tudomásom szerint nincs komolyabb fennakadás egyik határátkelő helyen sem, se Magyarországról Szerbiába, se pedig Szerbiából Magyarország irányába, úgyhogy bármelyik határátkelő helyet lehet választani, hogyha kiruccannátok, vagy pedig ellátogatnátok Szerbiába. Hogyha pedig van valami infótok, amit szívesen megosztanátok velünk, akár határhelyzettel kapcsolatos, akár rendőri jelenléttel kapcsolatos, azt írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra.
1: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
2: A te zenéid.
1: A te rádiót.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
5: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Műsorajánló.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 18. mattáborral fogunk a következő percekben foglalkozni. Virág is Anita, a VMMI munkatársa, szervező számol majd be a részletekről. Anitát pedig itt köszöntöm a vonal túlsó végén. Szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hát 18. mattábor lesz, július 2-a és 9-e között. Mit kell tudni erről a táborról, kiknek szól?
2: Minden olyan amatőr színjátszónak, illetve olyan érdeklődőnek, aki a színjátszás iránt, a rendezés iránt, vagy pedig a dramaturgia iránt érdeklődik. Tehát igazából nem feltétel az, hogy előtudása vagy tapasztalata legyen az amatőr színjátszás terén annak, aki jelentkezik, bárki jelentkezhet a táborba. 4 csoportban fog zajlani a munka, 2 színjátszó csoportunk lesz, egy dráma és forgatókönyvírás dramaturgia és egy rendezői csoport. Az oktatók mindig szakmabeliek, tapasztalattal rendelkeznek, általában az amatőr színjátszókkal is foglalkoznak, nem csak a szakmával, tehát a rendezői csoportnak a vezetője Trunkovics Gabriella színművész lesz, a dráma és forgatókönyvírásnak a vezetője dr. Olá Tamás, aki ugye dramaturg és az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémiájának a tanára, illetve a 2 színjátszó csoport vezetője Jankovics Andrea színművész és Hallgató Tamás színművész lesz, és hát beszédtanárunk is lesz, Rafai Telecski Ágnes, aki majd a beszédművészetet és a beszédtechnikát fogja oktatni a csapatoknak.
1: Van-e létszám, ami maximálisan jelentkezhet egy-egy csoportba?
2: Igen, a rendezői csoportban maximum 7 főt tudunk fogadni, a dramaturgia csoportban maximum 8 főt, a 2 színjátszó csoportban pedig 10-10 fő jelentkezhet. Jelenleg körülbelül 15-16 jelentkezőnél tartunk, de hát a jelentkezési idő is még tart. Június 1-ig tud jelentkezni az, akit érdekel a tábor, úgyhogy van még több mint egy hét a jelentkezésből, úgyhogy én bátorítanék mindenkit, hogy jelentkezzen.
1: Aki szeretne jelentkezni, mit kell tudni igazából, hogyan néz ki egy napjuk a diákoknak, a résztvevőknek?
2: A délelőtti és délutáni időszakban csoportokban dolgoznak a résztvevők, azért nem mondok fiatalokat, mert ugye nem csak fiatalokat várunk, hanem igazából 15 éves kortól 99 éves korig bárki jelentkezhet, és mindig van egy-két idősebb korú résztvevőnk is, aminek nagyon örülünk. Tehát csoportokban dolgoznak délelőtt és délután, illetve a beszédoktatás is mindig a csoportok közé van beékelve, illetve minden nap van plusz programunk este, ami a tábor ideje alatt, hát úgy mondom, hogy a résztvevők igényét szolgálja, tehát menni fogunk idén is a Tanya Színházba, beleesünk a próba folyamatba, valószínűleg előadást is nézni fogunk, illetve hát közösségépítő, csapatépítő játékok is lesznek, és hát még az esti programok kialakulóban vannak, úgyhogy ennél többet még nem tudok elárulni róla.
1: Mi a tapasztalat egyébként, melyik csoportba jelentkeznek a legtöbben? Mi az, ami leginkább érdekli a résztvevőket?
2: Hát a színjátszó csoportok mindig a legnépszerűbbek, de egyébként a dramaturgia csoportban is mindig van körülbelül 4-5-6 fő, tehát a maximális létszámot nem szoktuk elérni, de ettől függetlenül nagyon jó hangulatú szokott lenni, és mindig gyakorlati tudásra tesznek szert azok, akik részt vesznek a táborban. A rendezői csoportban ugye főleg azokat várjuk, akik amatőr csoportokkal foglalkoznak, vagy ilyen jellegű ambíciójuk van, és ugye szeretnénk ezzel a táborral egy picit a szakmai felkészültségüket segíteni, úgy a színjátszóknak, mint a rendezőknek, vagy pedig a dramaturgoknak.
1: Én nagyon szépen köszönöm, Anita, hogy elmondtad a részleteket. Bővebb információt természetesen a VMMI, illetve a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség munkatársaitól is lehet kérni, de a pannonrtv.com oldalon is minden megtalálható, ami a MAD tábor információit illeti. Anita, köszönöm szépen a beszélgetést. Számolót.
2: Köszönöm szépen!
3: not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Programajánló.
2: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta Lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
7: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
8: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
7: Tényleg?
8: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
7: Akkor irány Mórahalom.
8: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
7: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: 11 óra 44 perc van, és a híradó előtt egy eseményt hoztam nektek, hogyha nincsen programotok ma mára, akkor látogassatok el a szabadkai Blaha Lujza cukrászdába, ugyanis egy könyvbemutató estet tartanak 18 órától, határtalan édességek, Bihari Zoltán és Wojtek Éva könyvét fogják bemutatni. Egy különleges utazás a Kárpát-medence cukrászati örökségének nyomában. A könyvbemutatón jelen lesznek a szerzők, Bihari Zoltán és Wojtek Éva, valamint Cseszkó Ibolya is, aki mester cukrász, és az est moderátora nem más, mint Paskó Csaba, atya plébános. Ha van kedvetek, látogassatok el 18 órai kezdettel a szabadkai Blaha Lujza cukrászdában megtartott könyvbemutatóra.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb jegyzési listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannon Rádióban.

kor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, nem haladnak jól a múllal folytatott tárgyalások, jelentette ki Alekszandar Vučić. Egészségügyi vizsgálatot tartottak Misitjevón, valamint új közösségi és kulturális tér nyílt meg Szabadkán, a Kalmárház. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. Márta Kósz üdvözölte, hogy a szerb parlament a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala ajánlásai alapján elfogadott 4 választási törvényt. Az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa szerint ez fontos előrelépés a szabad és tisztességes választások irányába. Hozzátette, az Európai Unió továbbra is együttműködik Szerbiával, amíg hátralévő 2 kulcsfontosságú törvény kapcsán, amelyek a korrupció elleni fellépéssel és a politikai tevékenységek finanszírozásával függnek össze. Nem haladnak jól a múllal folytatott tárgyalások, jelentette ki Alekszandar Vučić szerb államfő. Hozzátette, hogy nem túl optimista, ugyanakkor reméli, hogy az amerikai OFAC megértést tanúsít majd. Hangsúlyozta azt is, hogy az állam feladata az emberekről való gondoskodás, valamint annak biztosítása, hogy az ország kiutat találjon ebből a nehéz világgazdasági válságból, amely nem csupán energetikai vagy olajválság.
2: Nem mennek jól a dolgok a mollal, nem fényes a helyzet. Mindig van lehetőség, hogy minden úgy legyen, ahogy kell, de nem vagyok túl optimista. Hogy mi lesz 2 nap múlva, május 22-én, azt nem tudom. Remélem, hogy az amerikai OFAC megérti Szerbia helyzetét, és Szerbiát nem büntetik meg úgy, hogy semmiről sem tehet. Én is arra kérem őket, hogy legyenek megértőek. Ha pedig elmondhatnám mindazt, amit az elmúlt egy évben megtudtunk erről az egészről, filmet lehetne belőle készíteni. Csak hogy lássák ki mindenki, és hogyan ver át minket, hazudik nekünk, milyen játszmák zajlanak a háttérben, és milyen módszerekkel. De mindezt kibírjuk, biztosítani fogjuk Szerbia fejlődését, és harcolni fogunk a polgárainkért.
1: A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt. A kezdeményezés 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetné az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Orbán Viktor többé már nem lehetne Magyarország miniszterelnöke. Az indítvány indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Az alaptörvény módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők 2/3 szavazata szükséges, ez 133 képviselőt jelent, a Tisza pártnak pedig 141 képviselője van a 199 fős országgyűlésben. Egészségügyi vizsgálatot tartottak Misitjevón a Szabadkai Vöröskereszt és a Szabadkai Egészségház szervezésében. A felmérés során minden érdeklődő számára lehetőség volt a vérnyomás és a vércukorszint ellenőrzésére, testmagasság és testsúly mérésére, valamint a testtömegindex meghatározására. Halász Zoltán riportja.
3: A cukorbetegek számára szemészeti vizsgálatot és diabéteses retinopátia szűrést végzett a szemészszakorvos, Alatír Szoffer és szemfenék fotózó berendezés segítségével. Sújka Bozsó. Fontos, mert cukros vagyok 2004 óta, és most megállapítottak valamit az ereimmel kapcsolatban, valamint egy kis problémát a szememmel is, és ilyesmi. A fiatalok közül sokan úgy gondolják, hogy nincs szükségük egészségügyi ellenőrzésre, mert egészségesek. Azonban az éves vizsgálatok segíthetnek a betegségek korai felismerésében. Szára Nikolic, Vöröskereszt aktivistája. Ami a fiatalokat illeti, természetesen számukra is ajánlott a vizsgálat, mert ha valami történik, minél hamarabb kiderül, annál gyorsabban lehet megoldást találni a problémára. Általánosságban jobb megelőzni, mint gyógyítani, ahogy szokták mondani. Az akció részeként megtartott rendszeres egészségügyi vizsgálat lehetőséget biztosít arra, hogy olyan személyek is hozzáférjenek az egészségügyi vizsgálatokhoz, akik kisebb településeken élnek, és nehezebben jutnak el egészségügyi intézményekbe. Dr. Náda Kostić-Bibić, szakorvos. Minden hónapban szervezünk egy akciót a szobatkai falvakban és a külvárosi helyi közösségekben, amelynek célja megmutatni, hogy mennyire fontos az egészség és a rendszeres egészségügyi ellenőrzés. Ebben az évben, akár csak tavaly, arra koncentrálunk, hogy lehetőséget biztosítsunk minden idős polgártársunknak, akik krónikus betegek, elsősorban cukorbetegek, hogy megértsék, mennyire fontos odafigyelniük az egészségükre. A program során külön hangsúlyt kap a vércukorszint rendszeres mérése és a személyre szabott életmódbeli tanácsadás, hogy a résztvevők konkrét lépéseket tehessenek állapotuk javításáért.
1: Új közösségi és kulturális térrel gazdagodott Szabadka, ünnepélyesen megnyitották a Kalmárházat, amely a szervezők szerint a találkozások, az alkotás és a közösségépítés helyszíne kíván lenni. A megnyitón minden korosztály képviseltette magát, fellépésével is hangsúlyozva, hogy a Kalmárház mindenki számára nyitott, aki közel áll a művészetekhez. Balázs Zita és Sós Georgina összefoglalója.
0: A Kalmárházat a művészet és a zene otthonának álmodták meg, ahol minden korosztály és műfaj megtalálhatja a helyét. Nem véletlen tehát, hogy a megnyitót is zenei produkciókkal tették emlékezetessé. A megnyitó első fellépője a szabadkai származású Kinka Rita volt.
4: Mindannyian, akik Szabadkán születtünk és itt kezdtünk zenélni, és attól függetlenül, hogy hol élünk ebben a pillanatban, mindannyian nagyon kötődünk a városhoz, és mindig éreztem azt egy ilyenfajta éhséget, hogy legyen egy ilyen kultúrközpont, ami nem 1000 férőhelyes, nem 150 férőhelyes, legyen 50 férőhelyes, ahol nagyon különböző művészetek tudnak érvényesülni.
0: Az épület egykor családi házként szolgált, ezért a jelenben nem csupán egy színpadként működik majd, ahol a művészet életre kell, hanem egy olyan térként is, amelynek valódi lelke van az ötletgazda szerint. A hely megálmodója, Kalmár Tíme, a cselló művész, édesanyjával, Kalmár Évával közösen újította fel az évtizedek óta elhagyatott épületet. Kalmár Tímeát, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanárát hallják.
5: Képzeljék el ezt, hogy ez a ház évtizedekig be volt csukva. Itt már tönkrement minden. És akkor szeptemberben elkezdtük a felújításokat, először is ki kellett innen mindent pakolni, és akkor hát a falak, a padlózat, a mennyezet, az új díszletek, de meg kell, hogy mondjam, hogy a bútorok nagy része, ez a családi dolog.
0: Tímea és édesanyja azt szeretnék, ha az épület olyan közösségi térré válna, ahol kulturális programok, beszélgetések és különféle közösségi események kapnának helyet. A Kalmárház egyaránt várja a szerb és a magyar ajkú, az idősebb és a fiatalabb személyeket is, mondta el Kalmár Éva.
6: Teljes lelki odaadással fogadtam, és részt vettem amennyire lehetett benne, és nagyon szeretném, hogy sikeresen végződjön, hogy össze tudja szedni az ifjú tehetségeket, kezdve az óviskortól, egészen az egyetemi hallgatókig, és legalább valamilyen hozzáférése legyen a Szabadkának a komoly zenei élethöz.
0: A Kalmárház tulajdonosai abban bíznak, hogy a jövőben számos programmal, közösségi eseménnyel és kulturális tartalommal tölthetik meg az épületet. Remélik, hogy rövid időn belül sokan felfigyelnek majd rájuk, és élnek a ház kínálta lehetőségekkel.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
7: Időjárás.
2: 23 fokot mérnek jelenleg Szabadkán és környékén, a levegő páratartalma 41%, a légnyomás pedig 1009 hektopaszkál. Változékony időjárásra lehet számítani a mai nap folyamán, napsütéses és felhős időszakok váltják egymást. A nap folyamán helyenként eső vagy rövid ideig tartó záporok is kialakulhatnak. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint napközben időnként megerősödhet az északnyugati szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 Celsius fok körül alakul majd.
7: Reklám.
8: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
7: Új Ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
12: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
14: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Pannon. Tengernyi zene.

0: Tavaszi Vadvirág Fesztivál lesz május 22-én és 23-án Adán. Minden fontos részletet megtudhatunk a következő percekben. Aki pedig elmondja a részleteket, az nem más, mint Varga Lívia, az Adai Vadvirág Hagyományápoló Kör elnöke. Jó napot kívánok, köszöntöm a vonal túlsó végén.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is.
0: Hát hanyadik alkalommal szervezik meg a Tavaszi Vadvirág Fesztivált?
1: 19. alkalommal szervezzük meg a Tavaszi Vadvirág Fesztivált, és ezt most 3 napos terveztük, ugyanis vendégeket is várunk Debrecenből, a Főnix Néptánc Együttest, és ővelük már nagyon régen jó kapcsolatot ápolunk, úgyhogy a pénteki délelőtti nap az velük töltjük el, majd Zentára kirándulunk, és akkor délután pedig a falu kompániát látjuk vendégül a Vadvirág székházában. Ott lesz egy gyerekeknek szóló koncert, valamint este 19 órától a Régi Vágás lemezbemutató koncertjére kerül sor. Itt 4 zenész fog szerepelni, Juhász László, Lajkó Levente, Lukács Imre és Vesóczki Roland, és ezt majd követi egy táncház, valamint szombaton felvonulás lesz az Adai piac téren és Ada központjában. Ez is már hagyományos, és ezt majd utána ilyen közösségi játékok és kézműves foglalkozás követi, valamint este 19 órától áll a műsor következik, utána pedig közös vacsora és táncház. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra, és a többi rendezvényre is. Valamint vasárnap pedig, mivel pünkösd vasárnap lesz, így a templom kertbe lesz egy rövid pünkösdölő, amire is szintén mindenkit várunk szeretettel. Ez a Tavaszi Vadvirág Fesztivál programja.
0: Ugye említette, pénteken lesz egy lemezbemutató koncert, a Régi Vágás lemezbemutató koncertje. Mit kell tudni a zenekarról? Hány tagja van neki? Milyen zenét játszanak?
1: 4 tagja van a zenekarnak, és hát azért Régi Vágás a nevük, mert ilyen hagyományos kocsmai, ilyen vendéglői zenekar hangzású a bemutatandó előadásuk, és hát itt furuja, köcsögduda, citera hangszerek fognak megszólalni, valamint még énekelnek is majd ilyen régi nótákat, népdalokat.
0: A zenés, táncos utcai felvonulás után, ugye, ahogy maga is említette, kézműves foglalkozások lesznek gyerekeknek. Hány éves kortól várják a gyerekeket, a résztvevőket? Szükséges-e valamit vinni a Vadvirág székházába?
1: Hát nem kell semmit hozni. A jókedvet, azt igen, de más nem kell hozni. A kézműves foglalkozás magába foglalja a mézeskalács díszítést, papírfonást, kicsit varrást, és lesznek ilyen fajátékok is. A Hagyományok Háza, a vajdasági kirendeltségből lesznek fajátékok, és hát ez lesz a délelőtti program. Valamint a 12 éves kortól 14 éves korig pedig ilyen közösségi játékokra kerül sor, amit mentorok fognak koordinálni.
0: A gálaműsorról is beszéljünk egy kicsit, ugye szombaton este lesz 19 órától a színházteremben. A Főnix Néptánc Együttes, a Tisza Néptánc Együttes, illetve a Vadvirág apraja és nagyja is fel fog lépni. Beszéljünk egy kicsit a táncegyüttesekről, először is a Főnix Néptánc Együttesről, ők Debrecenből érkeznek, hogyha jól tudom.
1: Igen, és nagyon-nagyon régi kapcsolat fűz bennünket, illetve tulajdonképpen a Vadvirágot és a Főnix Néptánc Együttest, több mint 25 éves barátság. Ez abban nyilvánul meg, hogy minden évben találkozunk itt a Tavaszi Fesztiválon, Adán, valamint a Tisztánc Fesztiválon Debrecenbe. és ennek az a lényege, hogy hát családoknál vannak elhelyezve a táncosok, és így már a családok meg is ismerkedtek, tehát már barátságok is fűződtek. A Tisza Néptánc Együttessel, a Magyar Kanizsai Tisza Néptánc Együttessel szintén hasonló a kapcsolatunk. Az adai táncosok már aludtak Kanizsán, illetve kanizsai táncosok már aludtak Adán, úgyhogy ez is egy mélyebb kapcsolat már. A Vadvirág Hagyományápoló Kör apraja is nagyja, az azt jelenti, hogy az óvodás kortól egészen fölnőtt korig föl fognak lépni azok, akik a csoportokba jeleskednek, illetve akik részt vettek a különböző vetélkedőkön, így a szólsip szólj, a középiskolások művészeti vetélkedőjén, a kőketáncon, és mindenkit majd színpadra szólítunk.
0: Ugye 19. alkalommal szervezik meg a Tavaszi Vadvirág Fesztivált, akkor ennek már nagy hagyománya van. Hogyan lehet évről évre egy ilyen rendezvényt megszervezni, ilyen színes programot elhozni az adaiaknak?
1: Hát ez egy közösség, tehát közösség szervezi, úgyhogy hát ezt mi még január-februárban eltervezzük, és utána ezen elég sokat dolgozunk, hogy ez összeálljon, úgyhogy hát évről évre van már tapasztalatunk is, és hát igyekszünk azért minél színesebben megszervezni.
0: Ezeken a programokon, amiken részt lehet venni, kell-e előzetes bejelentkezés, esetleg belépőjegy, van-e minden fontos
1: info? Nincsen belépőjegy, és nem is kell előre regisztrálni, mindenkit szeretettel várunk. És úgy, hogy már készülnek is többen olyan érdeklődők, akik nem tagjai az Egyesületnek, viszont figyelemmel kísérik a mi rendezvényeinket és programjainkat, úgyhogy mindenki szeretettel várunk. Nyitott a rendezvény, úgyhogy ezek a koncertek a Vadvirág Székházában fognak előadásra kerülni, viszont a gálaműsor pedig az Adai Színházban.
0: Nagyon szépen köszönöm Varga Líviának, hogy elmondta a részleteket.
1: Köszönöm én is.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
3: Ha fürdőszoba,
2: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
1: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
3: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
3: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
1: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Érdekeseket hoztam nektek így az óra végére. Pokoli hőség sújtja Indiát. Banda városában, képzeljétek el, tegnap 48 Celsius fokos hőmérsékletet regisztráltak. Ezzel ez lett az ország legforróbb helye. Míg Delhiben a hőmérséklet tartósan 44-45 Celsius fok körül mozog, az ország északi és középső részén mára is riasztást adtak ki a várható 46 fokos hőség miatt. Az éjszaka sem hoz majd enyhülést az Indiában élők számára, ugyanis éjszaka 28 fok várható. Az extrém meleg egyébként súlyos egészségügyi kockázatot és fokozott vízhiányt is okozhat a térségben. Az ottani 8 fok várható. Az extrém meleg egyébként súlyos egészségügyi kockázatot és fokozott vízhiányt is okozhat a térségben. Az ottani meteorológusok szerint a következő napokban sem várható jelentkezés.

0: tengeri levegőt, ez okozza a nyári monszunt és az erős esőzéseket is. Indiában egyébként a nyári monszun különösen fontos, mert az éves csapadék nagy részét adja, és alapvető szerepe van a mezőgazdaságban és a vízellátásban is. Hát Indiához képest mi szerencsésebbek vagyunk, ugyanis nálunk a következő napokban 22-26 Celsius fok között alakulnak majd a hőmérsékletek. Esetleg vasárnap érheti el a 30 fokot a hőmérő higanyszála. Napos időre lehet számítani a következő napokban, ami pedig a mai nap időjárását illeti. Változékony időjárásra kell számítani, a napsütéses és felhős időszakok váltják majd egymást, 26 fokos csúcsértékeket mérhetünk majd, de ahogy említettem, a következő napokban fokozódik majd a meleg, melegszik majd fokozatosan a hőmérséklet, és vasárnap, illetve a jövő hét elején már akár 30 fokot is mutathat a hőmérő.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet, Panorádió, a te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A gazdasági lehetőségekről, az energetikai és az infrastruktúra területén történő együttműködésről, valamint a két ország uniós törekvéseiről tárgyalt a szerb elnök Ukrajna európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettesével. Alekszandar Vučić Belgrádban fogadta Tarasz Kacskát és delegációját. Nyílt és tartalmas megbeszélést folytattunk a kétoldalú kapcsolatokról, országaink európai útjáról és az együttműködés további fejlesztéséről, írta Vučić az Instagramon a találkozó után. Tarasz Kacska Szerbia bel- és külkereskedelmi miniszterével is találkozott. Jagoda Lazarevicsel közösen aláírták a Szerbia és Ukrajna közötti szabad kereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások folytatásáról szóló nyilatkozatot. A megállapodás olcsóbbá és könnyebbé tenni az áruk mozgását, ami növelhetné a szerb exportot és az ukrán nyersanyagok importját. Az ukrán piac a háború utáni újjáépítés miatt hosszabb távon különösen érdekes lehet a szerb vállalatok számára, vélik a gazdasági szakemberek. Magyar Péter szerint új fejezet kezdődhet az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök osztrák látogatásán tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, a két népnek sok súlyos problémája volt a történelem során, de Bécs városa, hasonlóan Budapesthez, jól mutatja, hogy mire képesek, ha békében egymást támogatva, segítve dolgoznak. Az osztrák kancellárral folytatott egyeztetés után bejelentette, még idén közös magyar-osztrák kormányülést tartanak Gödöllőn. Magyar Péter beszél a gazdaság stabilizálásáról, az uniós források megszerzéséről és a korrupció elleni fellépésről is. Kiemelte a közlekedési fejlesztéseket, köztük a Budapest-Bécs vasútvonal korszerűsítését. Az aszbeszt szennyezési ügy kapcsán pedig közölte, Magyarország és Ausztria közösen dolgozik a károk elhárításán. A pravoszláv hívek a Spaszov Dánt, vagyis Urunk menny bemenetelének napját ünneplik ma, Szabadkán különleges programmal ünnepelnek. A reggel szent liturgiával kezdődött a menny bemenetel templomban, délután pedig hagyományos körmenetet tartanak a harcosok sorakozója lakóteleptől a belvárosi templomig. A szervezők szerint ez a hitet, az összetartozást és a közösséget jelképezi. Az esti imádságot követően kulturális és művészeti program várja a résztvevőket a templom udvarban. A többnapos ünnepség sorozat pénteken lelki előadással, szombaton pedig kórus zenei esttel folytatódik. A belépés minden eseményre ingyenes. Pokoli hőség sújtja Indiát. Banda városában tegnap perzselő 48 fokos hőmérsékletet regisztráltak, ezzel ez lett az ország legforróbb helye, míg Delhiben a hőmérséklet tartósan 44-45 fok körül mozog. Az ország északi és középső részén mára is riasztást adtak ki a várható 46 fokos hőség miatt. Az extrém meleg súlyos egészségügyi kockázatot és fokozott vízhiányt okoz a térségben. A szélsőséges időjárás valójában normálisnak tekinthető Indiában. Májusban és júniusban a szárazföld rendszerint gyorsabban felmelegszik, mint az óceán, emiatt alacsonyabb légnyomás alakul ki a szárazföld felett, ami odavonza a nedves tengeri levegőt. Ez okozza a nyári monszunt és az erős esőzéseket.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a nap folyamán helyenként eső vagy rövid ideig tartó záporok alakulhatnak ki. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint napközben időnként megerősödhet az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki. Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
4: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvarska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax.
8: Szevasztok, hey!

0: A hétvégén tartották a VRO, azaz a World Robot Olimpiád szerbiai nemzeti döntőjét Szabadkán. Rekordszámú résztvevővel zajlott a verseny. Námestovszki Zsolt, a VRO szerbiai koordinátora számolt be az esemény sikeréről a közügyekben. Loboda Árpád kérdezte őt.
1: Idén hány csapat verbuválódott össze, és az hány gyereket jelent?
2: 7. alkalommal került megszervezésre a VRO, idén Szabadkán került megszervezésre, 89 csapat volt összesen, egy csapatot 3 fő és a mentor alkot, úgyhogy mi ezt így kommunikált, hogy közel 400 résztvevő volt ezen a verseny, ez, mint ahogy elhangzott a bevezetőben is, rekordszámú résztvevő volt ezen a szabadkai versenyen. Ehhez még nagyon sok segítő, önkéntes, nagyon sok olyan külsősök dolgoztak be, akik valamiféleképpen motiválták, mozgatták ezt az egész történetet, úgyhogy a versenyzők mellett több mint vagy közel 100 önkéntes és bíró segítette a munkánkat, ami szintén egy nagyon szép szám. Körülbelül 600 külső látogató jött be a sportcsarnokba részt venni különböző műhelyeken, különböző aktivitásokon, és természetesen megtekinteni egy ilyen országos döntőt és szurkolni esetleg.
1: Milyen korosztályba indulnak ezek a csapatok? Itt vannak egész fiatalok is, és már azt hiszem, ha jól tudom, már a felsősök is képviseltetik magukat.
2: A legfiatalabb kategória a kids, vagy starter kategória, ez 10 év alatti. Tehát akár még 6-7 éves gyerekek is részt vehetnek. Ugye ennek a kategóriának az a célja, hogy valamiféleképpen előkészítse a versenyt, ez nem is igazi verseny, úgyhogy mindenkit díjaztunk, és mindenkit megdicsértünk, és mindenkit próbáltunk motiválni. Nem is ugyanaz a koncepció, mint a többi kategóriában, és a felső korhatár pedig 22 év. Idén megszerveztünk egy olyan kategóriát, ahol ez a felső korhatár 22 év, úgyhogy itt egyetemisták, főiskolások is részt vettek a versenyen.
1: Nyilván hatalmas különbségek vannak akkor a feladatok között, ezért kellenek a kategóriák. Így próbáld meg a laikusként, nekem is azért láttam már, hogy működik ez, de elmagyarázni, hogy mik a feladatok, amiket teljesíteni kell, és ugye keményen pontozzák.
2: Így van, nagyon szigorú versenyszabályok vannak. Egyébként január 15-én jelennek meg minden évben a versenyszabályok, úgyhogy igazából ezek a csapatok már kész programmal, kész robottal érkeztek, és január 15-e óta gyakorolnak és készültek erre a május 16-ai napra. Igen, mint hogy elhangzott, hatalmasak a különbségek, ugye itt a legkisebb kategória, ez 10 év alatti, itt úgy kell elképzelni a robotot, hogy távirányítóként, vagy távirányítással működik, egy tabletről, vagy egy számítógépről vezérlik előre hátra a különböző mozgásokat. Két port van csak a roboton, tehát egy relatív egyszerűbb konstrukció, és ahogy megy fölfelé a különböző kategóriák, annál összetettebb a versenykiírás, a szabályok is. Itt ezeknek a robotoknál már a következő kategóriába döntéseket kell, hogy hozzanak, tehát nem csak az van, hogy előre-hátra, nem esetleg szenzorokat használnak, megnézni, hogy melyik elem milyen színű, és ennek függvényében kell különböző útvonalat, hogy bejárjanak, és különböző mozgásokat, hogy elvégezzenek a robotok. Ugye a legnépszerűbb ez a RoboMission kategória, itt az úgy néz ki, hogy 2 percük van a csapatoknak, hogy minél több pontot összegyűjtsenek, és ezek általában kockák átmozgatásával történik egy-egy mezőbe, és mint ahogy mondtam, minél magasabb kategória, annál összetettebb, annál nagyobb a randomizáció, ugye ezt így mondják a bíróink, hogy randomizáció. Tehát nem mindig ugyanazok az elemek vannak ugyanazon a helyen, hanem kisorsolják, és ennek függvényében kell a robotnak jól teljesíteni.
1: Hogy lehet erre felkészülni? Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy kipróbálná ezt, mert ugye ezek Lego alapú robotok, ebbe lát fantáziát, és hol kell ezt elkezdeni?
2: Tehát igazából ők már látják, hogy mi a szabály. Mi a Magyar Nemzeti Tanács segítségével tudunk biztosítani a csapatoknak pályát és pályelemeket. Tehát megkapják ezeket az elemeket, amin a versenyen fognak versenyezni. És én mindig arra biztatom, hogy nézzék meg, hogy hogyan tudnak lehető legkevesebb erő- és energiabefektetés legtöbb pontot összegyűjteni. Tehát, mint ugye elhangzott, ugye itt a robotépítés, a robotprogramozás, a kreativitás, a csapatmunka, de itt van egy ilyen koncepció is, hogy stratégiaalkotás, hogy kitalál azt, hogy milyen útvonalon kell, hogy a robot mozogjon, milyen döntéseket kell, hogy meghozzon, és mint ahogy mondtam, hogyan tud minél kisebb erőbefektetéssel, vagy minél pontosabb, minél kisebb hiba lehetősége, minél több pontot összegyűjteni.
1: Ugye ez volt a szerbiai döntő, a nemzeti döntő. Az út most hová vezet azoknak, akik a legjobb eredményt érték el, és mondjuk el, hogy hát kik nyerték?
2: Tehát igazából igen, ez volt a szerbiai döntő. A következő lépés a világ és az Európa bajnokság, és a következő, ami vezet, tehát ami biztos, ez a zágrábi nyílt bajnokság, tehát Zágrába vezet a következő út. Ugye mi ezt Európa bajnokságnak nevezzük, de egyébként ez hivatalosan nyílt bajnokság, többségében európai csapatok vannak, de igazából itt jönnek az egész világról erre a versenyre. Ez novemberbe kerül megszervezésre, és itt igazából, hát mivel nagyon sok kategória volt, én kiemelném a vajdasági magyar csapatokat, akik idén is jól teljesítettek, de mivel ez szerbiai döntő, nagy számban voltak természetesen jelent a szerbiai csapatok, és természetesen voltak olyan kategóriák, ahol nem vajdasági magyar csapatok nyertek.
1: Melyik a te kedvenced, személyes kedvenced? Melyik kategória?
2: Én igazából a Robo Mission-t azt nagyon szeretem, követem, és az egész piciktől kiindul, és mondom, itt a piciknél nagyon sok minden dől el, ez a starter kategória, hogy igazából itt ne csalódás, hanem inkább egy tanulás, egy felfedezési folyamat elején legyenek, és ezért mondom, hogy próbáljuk őket motiválni, hogy ne legyen csalódottság, és igazából ez a kis kategória, ez úgy nézett ki, hogy mindenkit díjaztunk valamiért, hogy legcukibbak, legjobban kommunikáló, legproduktívabb, nem tudom, legjobb csapatmunka.
1: Tehát egy sikerélmény attól függetlenül, hogy mit produkál a robot, meglegyen.
2: Így van.
1: Kinek ajánlod, mert ugye van egy ilyen prekoncepció, ugye, hogy hát azoknak, akik később az informatika területén szeretnének jövőt maguknak, mennyire van az úgy, hogy hát ezbe bárki egy kicsikét belekóstolhat?
2: Igazából mi, amikor ebbe belevágtunk 2019-be, akkor az volt az elsődleges célunk, hogy mindenkinek lehetőséget adni arra, hogy ezt kipróbálják. És tényleg eljutottunk egy olyan szintre, hogy akár vajdaság vagy vajdasági magyarság területén, de most már az egész országban vannak műhelyek, vannak helyek, ahol lehet csatlakozni. Mindenképpen talán az a legfontosabb üzenet az egész történetnek, hogy kipróbálják magukat, kipróbálják ezen az úgynevezett STEM tudomány területen, természettudomány, matematika és informatika. És igazából, amikor elérkeznek a fiataljaink a pályaválasztásig, akkor valami valós élményre, vagy valós tapasztalatra építsék a döntést, amit meghoznak. Valaki azt mondja, hogy ez nem igazán neki való, és nem szeretne, de azt látjuk, hogy a nagy része az bent marad a rendszerbe, és álljon, hogy ez nem is olyan ördöngőség. Természetesen itt is vannak szintek, nem csak a robotépítésnél, vagy a feladatnál, hanem maga a szoftveres, a programozási környezetbe, de azt látom, hogy akár a fiatalok, akár a lányok is rájönnek, hogy ez abszolút egy teljesíthető történet.
1: Hogy tudnak veletek kapcsolatba lépni? Hogy lehet egy ilyen kezdőcsomagot megszerezni?
2: Igazából mi jelen vagyunk a közösségi oldalak mindegyikén, és ami nagyon fontos üzenete volt a versenynek idén, és ezt próbáljuk továbbvinni, hogy ez nem iskolához köthető vagy kötődő dolog, bárki lehet csapatvezető, aki elmúlt már 18 éves, tehát akár egy szülő, aki azt mondja, hogy erre szán időt, és egyébként vannak képzéseink, amik szintén ingyenesek, és ez januárban kerülnek megszervezésre, tehát bárki, aki érez erre valamiféleképpen motivációt, az tud bennünket keresni, akár engem is személyesen, és utána ezt megbeszélni. De mondom, hogy itt igazából itt az elején nagyon sok olyan félreértés volt, hogy ez iskolai történet, ez nem iskolai történet, még egyszer mondom, bárki lehet csapatvezető, és nem kérünk diplomát vagy tanári végzettséget tőlük.
1: Csak egy jó adag, jó kedvet, kreativitást. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannonrádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Eddig tartott a mai Pannon Presszó, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok egészen idáig. Holnap ismét én leszek a Presszó házigazdája, tartsatok velünk akkor is, és addig is. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok!

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt. A kezdeményezés 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetné az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Orbán Viktor többé már nem lehetne Magyarország miniszterelnöke. Az indítvány indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Az alaptörvény módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ez 133 képviselőt jelent, a Tisza pártnak pedig 141 képviselője van a 199 fős országgyűlésben. Társadalmi vitára bocsátja a program tervezetét a Vajdasági Magyar Plénum. A nyilvános vita augusztus végéig tart. A Facebook oldalukon közzétett felhívásban arra kérnek mindenkit, hogy olvassa el a tervezetet, és javaslatával, észrevételeivel, megjegyzéseivel járuljon hozzá a munka folytatásához. A hosszabb elemzéseket e-mailben várják a vajdasági magyar plénum @gmail.com címre. A beérkezett vélemények alapján a program végső szövegének kidolgozására szeptemberben kerül sor, írják. A programtervezet a Facebook linken és a vmplénum.rs oldalon is elérhető. A civil szervezet tagjai által megfogalmazott dokumentum 12 pontban foglalja össze az újrakezdéssel kapcsolatos meglátásaikat.
8: Sport.
7: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután Isztambulban 3-0-ra legyőzte a német Freiburgot. Az angol csapat már az első félidőben 2 gólt szerzett, majd a második játékrészben tovább növelte előnyét. Az angol klub ezzel 44 év után ünnepelhetett újra európai kupagyőzelmet, legutóbb 1982-ben hódított el nemzetközi trófeát.
8: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a nap folyamán helyenként eső vagy rövid ideig tartó záporok alakulhatnak ki. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint napközben időnként megerősödhet az északnyugati szél.
9: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
10: Editor's Choice.
9: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Editor's Choice, a szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadságtér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadságtéren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban. A szerkesztők választ.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A gazdasági lehetőségekről, az energetika és az infrastruktúra területén történő együttműködésről, valamint a két ország uniós törekvéseiről tárgyalt a szerb elnök Ukrajna-európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettesével. Alekszandar Vucic Belgrádban fogadta Tarasz Kacskát és delegációját. Nyílt és tartalmas megbeszélést folytattunk a kétoldalú kapcsolatokról, országaink európai útjáról és az együttműködésről. Működés további fejlesztéséről, írta Vucic az Instagramon a találkozó után. Újra közvetlen légi összeköttetés van Magyarország és az Egyesült Államok között, a járat 6 év szünet után tért vissza. Az American Airlines napi járat a Philadelphia és Budapest között közlekedik október elejéig. A szezonális útvonalat a koronavírus járvány miatt 2020-ban függesztették fel. A légitársaság a Boeing 787-8 Dreamliner gépekkel heti több mint 3200 utast szállíthat a két város között. A közvetlen járat jelentősen lerövidíti az utazási időt az amerikai keleti part és Budapest között. A repülés nagyjából 9 órát vesz igénybe. Az első járat indulását ünnepséggel köszöntötték Philadelphiában. Társadalmi vitára bocsátja programtervezetét a Vajdasági Magyar Plénum. A nyilvános vita augusztus végéig tart. A Facebook oldalukon közzétett felhívásban arra kérnek mindenkit, hogy olvassa el a tervezetet, és javaslataival, észrevételeivel, megjegyzéseivel járuljon hozzá a munka folytatásához. A hosszabb elemzéseket e-mailben várják a Vajdasági Magyar Plénum @gmail.com címre. A beérkezett vélemények alapján a program végső szövegének kidolgozására szeptemberben kerül sor, írja. A programtervezet a Facebook linken és a vmplenum.rs oldalon is elérhető. A civil szervezet tagjai által megfogalmazott dokumentum 12 pontban foglalja össze az újrakezdéssel kapcsolatos meglátásaikat. A közösségekben élő népzene összetartó ereje és identitás formáló szerepe került a középpontba azon a népzenei konferencián és kerekasztal beszélgetésen, amelyet Zentán rendeztek meg a Prosciencia Naturae alapítvány székházában. A szakmai találkozó a hagyományőrzés, az oktatás és a közösségépítés aktuális kérdéseit járta körbe. A konferencia témái között szerepelt egyebek mellett a népzeneoktatás megújításának lehetősége digitális eszközök bevonásával, továbbá bemutatkozott a Szabadkai Zeneiskola népzene szakja és a Vas Lajos Népzenei Szövetség is. A résztvevők emellett megemlékeztek és betekintést nyújtottak Bodor Anikó munkásságába és örökségébe is, amely máig meghatározó a vajdasági népzenei életben.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, pénteken és szombaton továbbra is változékony idő várható, vajdaság északi részén többnyire száraz marad az idő, az ország többi területén azonban gyakori lesz az eső, a zápor és a zivatar.
0: Készen állsz?
6: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
6: Nota!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
8: A szerb elnök Ukrajna európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettesével találkozott Belgrádban. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot. Új fejezet kezdődhet az osztrák-magyar kapcsolatokban, mondta Magyar Péter, és vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. A gazdasági lehetőségekről, az energetika és az infrastruktúra területén történő együttműködésről, valamint a két ország uniós törekvéseiről tárgyalt a szerb elnök Ukrajna európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettesével. Alekszandar Vučić Belgrádban fogadta Tarasz Kacskát és delegációját. Nyílt és tartalmas megbeszélést folytattunk a két oldalú kapcsolatokról, országaink európai útjáról és az együttműködés további fejlesztéséről, írta Vučić az Instagramon a találkozó után. Tarasz Kacska Szerbia bel- és külkereskedelmi miniszterével is találkozott. Jagoda Lazarevicsel közösen aláírták a Szerbia és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások folytatásáról szóló nyilatkozatot. A megállapodás olcsóbbá és könnyebbé tenni az áruk mozgását, ami növelhetné a szerb exportot és az ukrán nyersanyagok importját. Az ukrán piac a háború utáni újjáépítés miatt hosszabb távon különösen érdekes lehet a szerb vállalatok számára, vélik a gazdasági szakemberek. A szerb parlament elfogadta a választási törvénycsomagot, amely több fontos változást vezet be a választási rendszerben. A módosítások között szerepel a választási bizottságok tagjainak kötelező képzése, valamint az a lehetőség, hogy a választók több választási listát is támogathassanak aláírásukkal. Elfogadták az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítását is, amely gyorsabb döntéshozatalt ír elő választási jogviták esetén. A kormány szerint a változtatások az EBSZ ajánlásain alapulnak, és a választási folyamat átláthatóságát szolgálják. Az ellenzék ugyanakkor úgy véli, a módosítások nem oldják meg a választási rendszer legfontosabb problémáit. Márta Kósz üdvözölte, hogy a szerb parlament a demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala ajánlásai alapján elfogadott 4 választási törvényt. Az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa szerint ez fontos előrelépés a szabad és tisztességes választások irányába. Hozzátette, az Európai Unió továbbra is együttműködik Szerbiával a még hátralévő 2 kulcsfontosságú törvény kapcsán, amelyek a korrupció elleni fellépéssel és a politikai tevékenységek finanszírozásával függnek össze. Bécsben egyeztetett a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár. Magyar Péter szerint új fejezet kezdődhet az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök osztrák látogatásán kiemelte, itt az idő, hogy egy sokkal békésebb, egymást támogató korszak köszöntsön a kétoldalú kapcsolatokra. Christian Stocker osztrák kancellár is a két ország szorosabb uniós együttműködésének fontosságát hangsúlyozta. Az osztrák kancellárral folytatott egyeztetés után a magyar miniszterelnök bejelentette, még idén közös magyar-osztrák kormányülést tartanak Gödöllőn. Magyar Péter többek között beszélt továbbá a gazdasági stabilizálásáról, az uniós források megszerzéséről és a korrupció elleni fellépésről is. Kiemelte továbbá a Budapest-Bécs vasútvonal korszerűsítését.
0: Amit tudok mondani és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tagja, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
8: Társadalmi vitára bocsátja programtervezetét a Vajdasági Magyar Plénum. A nyilvános vita augusztus végéig tart. A Facebook oldalukon közzétett felhívásban arra kérnek mindenkit, hogy olvassa el a tervezetet, és javaslataival, észrevételeivel, megjegyzéseivel járuljon hozzá a munka folytatásához. A hosszabb elemzéseket e-mailben várják a Vajdasági Magyar Plénum @gmail.com címre. A beérkezett vélemények alapján a program végső szövegének kidolgozására szeptemberben kerül sor, írják. A programtervezet a Facebook linken és a vmplenum.rs oldalon is elérhető. A civil szervezet tagjai által megfogalmazott dokumentum 12 pontban foglalja össze az újrakezdéssel kapcsolatos meglátásaikat. Vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete, melyet minden év május 3. hetén rendeznek meg Szerbiában és Magyarországon egyaránt. A kampány célja a prevenció és a szájhigiénia fontosságának tudatosítása. Az idei akció szlogánja az: egészséges fogak az egészséges mosolyért. A száj- és fogsérülések világszerte körülbelül 1 milliárd embert érintenek, és a 12 év alatti gyermekek körében 20%-os gyakorisággal fordulnak elő. A Szerbiában 2019-ben végzett országos kutatás eredményei szerint a lakosság 57,8%-a naponta többször mos fogat, míg a 15-24 éves fiatalok körében ez az arány eléri a 75,1%-ot, ami javulása a 2013-as felmérésekhez képest. Szabadkán a tavalyi évben végzett kutatás alapján a 7 éves gyermekek 62%-ának egészségesek a fogai, míg a 12 évesek körében ez az arány 37%. Dr. Szonya Krdzsovics fogorvost hallják.
9: Az idei év során a hangsúlyt a megelőzésre, az oktatásra és a lakosság tudatosságának növelésére helyeztük a megfelelő szájhigiénia és a rendszeres fogorvosi vizsgálatok jelentőségével kapcsolatban. Különös figyelmet fordítottunk a gyermekekkel, a szülőkkel, a pedagógusokkal és a társadalom sérülékenyebb csoportjaival végzett munkára. Tevékenységeink keretében megelőző fogászati vizsgálatokat végeztünk, valamint előadásokat és műhelyi foglalkozásokat szerveztünk óvodákban és iskolákban. Tanácsadást biztosítottunk a szülők számára, együttműködtünk nevelési, oktatási intézményekkel, továbbá szakmai előadásokat és folyamatos továbbképzéseket tartottunk az egészségház fogászati szolgálatának dolgozói számára.
8: Egészségügyi vizsgálatot tartottak Misityevón, a Szabadkai Vöröskereszt és a Szabadkai Egészségház szervezésében. A felmérés során minden érdeklődő számára lehetőség volt a vérnyomás és a vércukorszint ellenőrzésére, testmagasság és testsúly mérésére, valamint a testtömegindex meghatározására. Halász Zoltán riportja.
10: A cukorbetegek számára szemészeti vizsgálatot és diabéteses retinopátia szűrést végzett a szemészszakorvos, alatér szoftver és szemfenék fotózó berendezés segítségével. Sújka Bozsó. Fontos, mert cukros vagyok 2004 óta, és most megállapítottak valamit az ereimmel kapcsolatban, valamint egy kis problémát a szememmel is, és ilyesmi. A fiatalok közül sokan úgy gondolják, hogy nincs szükségük egészségügyi ellenőrzésre, mert egészségesek. Azonban az éves vizsgálatok segíthetnek a betegségek korai felismerésében. Szára Nikolics, a Vöröskereszt aktivistája. Ami a fiatalokat illeti, természetesen számukra is ajánlott a vizsgálat, mert ha valami történik, minél hamarabb kiderül, annál gyorsabban lehet megoldást találni a problémára. Általánosságban jobb megelőzni, mint gyógyítani, ahogy szokták mondani. Az akció részeként megtartott rendszeres egészségügyi vizsgálat lehetőséget biztosít arra, hogy olyan személyek is hozzáférjenek az egészségügyi vizsgálatokhoz, akik kisebb településeken élnek, és nehezebben jutnak el egészségügyi intézményekbe. Dr. Náda Kosić Bibić, szakorvos. Minden hónapban szervezünk egy akciót a szobatkai falvakban és a külvárosi helyi közösségekben, amelynek célja megmutatni, hogy mennyire fontos az egészség és a rendszeres egészségügyi ellenőrzés. Ebben az évben, akár csak tavaly, arra koncentrálunk, hogy lehetőséget biztosítsunk minden idős polgártársunknak, akik krónikus betegek, elsősorban cukorbetegek, hogy megértsék, mennyire fontos odafigyelniük az egészségükre. A program során külön hangsúlyt kap a vércukorszint rendszeres mérése és a személyre szabott életmódbeli tanácsadás, hogy a résztvevők konkrét lépéseket tehessenek állapotuk javításáért.
8: A pontos idő 16 óra 9 perc.
3: Időjárás.
11: Szobotkán és környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk, holnap is sok napsütésre számíthatunk, időnként megélénkülő északi széllel, a csúcsértékek pedig 25-26 fok körül alakulnak pénteken.
12: Hallgass napjaink slágereit!
13: És légy tájékozott!
12: Ez a Pannonrádió!
3: Reklám.
14: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
17: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
14: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
16: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
18: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Benson Boone nyitotta meg a mai csillagulást, ez pedig már Another, és a Talk to You Halloween-éknek jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban, itt a 91.5-ön. Kérjetek, kívánjatok 19 óráig a 0636 21 605-ös elérhetőségünkön, vagy Facebookon csillagulás Pannon Rádió. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

0: Itt szólt Kygo vadonatúj dal a Cutterface-zel közösen, ez volt a That's When You Know It, a csillagulás mai kezdetén. A folytatásban pedig már az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek, és a továbbiak 19 óráig érkezhetnek, a 90-es évektől egészen napjainkig. Hello mindenkinek, Pitbull, Fireball, ezt szeretném a kívánság műsorban. Andrea kérte, úgyhogy érkezik majd Pitbull és John Ryan közös dala. Itt lesz tehát a tűzlabda, a Fireball. Szia, Andi vagyok Tompáról, Lady Gaga Glamorous Life című dalát szeretném. Meg lesz, Andi. Ez egyébként egy vadonatúj felvétel, Lady Gaga ezt az Ördög példát visel második részének filmbeti dalaként készítette, és a vége főcím dal. Ként hangzik el, tehát amikor vége a filmnek, akkor hangzik el. Ez tehát a Glamorous Life, jön mindjárt Lady Gaga elsőként. Holly, Now When We Were Young szóljon a délutáni meló mellé. Ezt már Viktor kérte Topolyáról. Szólni fog Viktor, jó munkát kívánok. David Guetta és Kim Petras és egy régi-régi Supertramp felvétel átiratta, ugye annak idején Logical Songnak nevezték, ezúttal pedig Guettáéktól When We Were Young címet kapta. Ezt hallgatjuk a blokk végén. Hello Alan, szeretném a Leadnád a Csúcson túl című dalt. Nelly üzenete volt ez, leadom bizony, Majka Curtis és Nikolajan, ugye 80-as évekbeli átdolgozással, When the Rain Begins to Fall, ez az eredetie, magyarul pedig Na Csúcson túl. És még egy üzenet, Szia fiatal és őrült című dalt szeretném kérni. Köszi, Manuella. Ezt pedig Manuel és Marics Peti közös erővel adják elő, hogy jön fiatal is őrült előtte a Glamorous Life, aztán a Fireball, majd a Csúcson túl, és itt lesz a blokk végén a When We Were Young, a továbbiakról pedig 19 óráig tudtok gondoskodni, addig írhatjátok meg, mit is hallgatnátok. Na, 90-es évektől egészen a mai kedvencekig.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, I'm Robbie Williams.
4: Hey, it's Katy Perry.
5: What's up? This is Pink.
6: Hey, this is Lady Gaga.
7: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Sziasztok, én Beres Mónika Mika vagyok.
1: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
0: És azon belül is.
1: Hallgassátok ti is.
0: Küldjük sok szeretettel a Csúcson túl.
1: Ciao.

tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, hiatal mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Turn this all the way up.
3: Playing the biggest hits.
2: The biggest hits.
3: This is how we sound.
2: 'Cause I'm already.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió? Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
6: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
5: 21 órától.
7: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
5: 22 órától.
8: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
5: 23 órától.
9: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
5: Éjféltől pedig.
10: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
11: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pen.

0: Radio. Világsztárok estéje minden szombaton a Fannó Rádióban.
1: This is Ed Sheeran.
2: Hi, I'm Charlie Puth.
3: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
4: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to Pannon Radio.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, Önökért, Címgáz.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel. You got a good time.
9: What's up guys, this is Bruno Mars. Right now. You're hearing my brand new song, I just might right now.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattadj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kiválhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Bebe Rexha mai kedvencek közül, Faithless-szel közös New Religion című dala, vagy az Insomnia újra gondolva. Ne szólt itt a Csillagullásban. Hello, jó zenehallgatást mindenkinek! A kérésem az új Follow the Flow-dal, na beszívom. Valentina, örömére pörgetem mindjárt, és rövidesen egyébként már a még újabb dal is jönni fog, a minden igaz szívdobló majd a címe. Szia Len, nagyon jó a műsor, a Loco-Loco még beleférhetne. Kösz szépen, Armin. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Jönni fog bizony egy jó kis mai kedvenc Gordo és Reinhard Zöneveltől. A Loco-Loco, ezt is hallgatjuk majd ebben a blogban. Szép napot, ha lehet Michael Bublé, Jason Derulo-val közös dalát szeretném. Krisztina. Lehet bizony Spicy Margarita. Ezzel a fűszeres margaritával mindítjuk majd ezt a blokkot, jön Jason Derulo és Michael Bublé közös dala tehát. Szeva Alena, Welcome to Saint-Tropez, ezt pörgesd le, jó zenék mennek, ahogy mindig. Kösz szépen, Norbi. Még van, nagyon jó zenéket kértek, és ahogy mondani szoktam, a többit már csak hozzáteszem. Ez is egy jó kis felvétel a 2000-es évek egyik, hát, mondhatni buli himnusza. DJ Antoine, Timothy és Kalennától a Welcome to Saint-Tropez, ezt hallgatjuk majd a blokk végén. És akkor még egy üzenet, kedves Csillagullás, a darabokra tölted a szívem, de ott szeretném a halott pénztől. Ági kérte, ugye egy bergendi átdolgozás. Jön mindjárt Marsolgó Dávid és csapata a halott pénz, utána DJ Antoine-ék, előtte Gordo és Reiner a Loco-Loco-val. Itt lesz a Follow the Flow-tól a beszívom, kezdésnek viszont fűszerezzük meg. Jön a Spicy Margarita, Jason Derulo, Michael Bublé-val. Yeah.

0: Yeah, you should take it off.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
4: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
5: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
4: Tényleg?
5: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
4: Akkor irány Mórahalom.
5: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban egy új dalról hallhatunk, a Záporozset csapat Mező Misivel, a Magna Cum Laude frontemberével készített új felvételt. Erről mesél Varga Bence és Mező Misi.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani. Ami még maradt, az elviheted, más különben Isten veled. Amikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebben a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És ez könnyen. Amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadság szava. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot már az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros híján felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: programajánló.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
5: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weishaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weishaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
1: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 108.
8: A 7 napot?
1: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024

0: Csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompassz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
1: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Hey, what's up? This is Jay-Z.
3: This is Big Snoop D-O-double-G.
4: It's your boy Wiz Khalifa, man.
5: Hey, yo, this is Eminem.
6: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
7: Csillagullás, a Pannon

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jön a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tettem. Ciao.

0: Ez volt Calvin Harris vadonatúj dala, a Satisfy, mégpedig Jazzyvel. Itt vagyunk a harmadik órában, ahol újabb kívánságdalok teljesülnek, újabbak pedig ebben az órában érkezhetnek még. Hát nem feledni, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, de az óra második felében jön majd a retrocsárt, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek május 21-én, tehát a mai napon a hivatalos angol toplista élén álltak, vagyis ott voltak a number one pozícióban. Ami pedig a kívánság dolgot illeti, Sia Len Calvin Harris Summer zenét kérném. Köszi, Erwin! Calvin Harris legújabb dalát hallhattuk, ám most következik majd a 2000-es évekből egy olyan felvétel, ahol még a vokált saját magának biztosította. Bizony ez még azok a dalok közé tartozik, amikor nem másokkal dolgozott, hanem saját maga énekelt, és nagyon jó hangja van egyébként, ott van a My Way című dala, vagy például a Summer. Ezt mindjárt hallhatjuk majd a blokk végén. Hello, Dua Lipa-i Sean Paul No Light című dalát szeretném. Lilla kérte, ez jön majd elsőként. Szép napot szeretném meghallgatni, Rózsa Magdi Hazatalált című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi! Egy csodaszép dal Magditól, ezt is pörgetem rövidesen. Halia Never Walk Alone, jöhetne nekem meg, aki ismer. Kösz, Alen, Zsombi! Egy jó kis mai kedvenc, Blondish Stevie Appletonnal, itt lesz tehát a Never Walk Alone is, Zsombi kérésére, illetve Szia, a két oldalú Minden érem című dalt szeretném a kívánság műsorban, és Noelnek küldöm. Köszönöm Ivet János Halmáról. Egy igazi sportolói dal, Diaz, Furacsi és Szokács Gergő, jön tehát a két oldalú Minden érem, aztán Calvin Harris és a Summer, előtte Blondish Stevie Appletonnal, itt lesz a Never Walk Alone. Hallgatjuk Rúzsa Magditól a Hazatalált című dalát, kezdésnek pedig Sean Paul és Dua Lipa közöse, itt a No Lie, a Csillaghullás folytatásában.
1: A legnagyobb kedvencek, minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey!

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio.
9: Csillagulás. Itt a Csillagulásról pedig jönnek olyan dalok, amelyek a mai napon tehet. Május 21-én a hivatalos angol toplista a UK chart első helyén álltak. Bizonyos években a múltban, úgyhogy indul, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, a Retro Chat heti kiadása.
10: Csillag, csillag, csillagullás a Pannon Rádióban. The Retro Chat.

0: Mikulás a Pannon Rádióban.
1: 1998. Aqua, Turn Back Time.

0: number one. Number one. Csillagullás a Pannon Rádióban. Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2012.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2015. Omi, Cheerleader, Felix Jane Remix.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Május 25-én, hétfőn, 8 és 18 óra között várja Önöket az Atmoszféra és a Weisshaupt Szabadkán a Szabadság tér sétáló részén. Ismerje meg testközelből a korszerű hőszivattyús fűtési megoldásokat, nézze meg élőben a modelleket, és tudjon meg mindent az energiatakarékos, gazdaságos fűtés előnyeiről. Szakértő munkatársaink egész nap készséggel válaszolnak kérdéseikre, hogy Ön a legjobb döntést hozhassa otthon a kényelméért. Ha modern, hatékony és takarékos megoldást keres, ne hagyja ki! Május 25-én, hétfőn, 8-tól 18 óráig a Szabadság téren. Atmoszféra és Weisshaupt. Intelligens megoldások az Ön kényelméért.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Társadalmi célú felhívás.
9: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
10: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
9: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
11: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
9: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
11: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
9: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
12: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
13: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ő volt Somber, és a legújabb dal egyébként a Progressive House Remixben. Ez volt az Undressed itt a Csillagulás mai utolsó órájában. Ahol is elérkeztünk a záróblokhoz, itt még kettő kívánságdal teljesül. Szép napot kívánok, a Dániel Fitől szeretném meghallgatni az Éljük át című dalt. Anikó kérte, mindjárt jön a Dániel Fi csapat, utána pedig szevasz, mit Laci, a Samba de Janeiro lenne a kérésem. Jó a műsor, üdve! Köszönöm szépen, Laci. Jön Bellini és a Samba de Janeiro, majd pedig Sterbinski is, minél a Rádió Mixében, kicsit pörgősebben az eredetinél, előtte pedig Éljük át, ez a Dániel Fi csapat. Dániel F. Gergőjéknek nadala.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a

Burak Yeter és Adam Bogocelli, ez volt a Positive Vibes, Burak Yeter pedig a világsztárok estéjének nálandó szereplője minden szombat este a rádió műsor, a Connection Radio Show a harmadik órában, vagyis 22 és 23 óra között hallgatható, exkluzívan csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán, ahol is a folytatásban jön a Csillaghullás Mix, a 2020-as évek elejéről, igazán jó kis felvételek, egy elég tömény mixbe, egy jó kis egyvelekbe. Gyúrva ez várátok 20 óráig, bulis hangulatban, aztán pedig 20 és 22 óra között jön majd a non-stop hip-hop. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben, a hétvégére hangolódásképpen. Számítok majd a figyelmetekre a 16 órái híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Márta Kóst üdvözölte, hogy a szerb parlament a demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala ajánlásai alapján elfogadott 4 választási törvényt. Az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa szerint ez fontos előrelépés a szabad és tisztességes választások irányába. Hozzátette, az Európai Unió továbbra is együttműködik Szerbiával, a még hátralévő 2 kulcsfontosságú törvény kapcsán, amelyek a korrupció elleni fellépéssel és a politikai tevékenységek finanszírozásával függnek össze. A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt. A kezdeményezés 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Ezek alapján Orbán Viktor többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon akár 7 évig is vezethetné az országot, míg Magyar Péternek most kezdett el ketyegni a 8 éves visszaszámláló. Az indítvány indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Az alaptörvény módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselő 2/3 szavazata szükséges. Ez a többség megvan jelenleg a magyar kormánypártnak. Rekordmagas a szexuális úton terjedő fertőzések száma Európában. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint több mint 106 ezer gonoreás eset volt 2024-ben, ami több mint 300%-os növekedés 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. A fertőzések számának növekedése összefüggésben áll a szexuális viselkedés változásaival, a vele született szifiliszes esetek növekedésével, valamint a férfiakkal szexuális kapcsolatban álló férfiak fertőzésével, ami az összes gonorea és szifilisz eset több mint felét teszi ki. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, miután Isztambulban 3-0-ra legyőzte a német Freiburgot. Az angol csapat már az első félidőben 2 gólt szerzett, majd a második játék részben tovább növelte előnyét. Az angol klub ezzel 44 év után ünnepelhetett újra európai kupa győzelmet, legutóbb 1982-ben hódított el nemzetközi trófeát. A birminghami együttes magabiztos teljesítménnyel jutott a csúcsra, vezetője Unai Emery pedig ismét sikerrel zárta az Európa Liga sorozatot.
0: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Jó estét kívánok az emberkéknek! Üdv újra, itt Lackó Árpád, azaz Brá a mikrofonnál, és hozom nektek ide a valódi eredeti hip-hopot. Egy lazább playlistet készítettem el, némi keményebb töltető muzsikával közbeszúrva. Ice Cube indítja, utána Snoop Dogg zene, követi a Brand Nubian, valamint egyet Farside, Nas és Outkast szólalnak meg az első blokkban. Hajrá!

Jöjjön az egyik szakasz, ami két erősebb lüktetésű muzsikával kezd. Jack Harlow-tól lesz a What's Poppin' című track, utána pedig Stormzy előadásában a Big For Your Boots. Követve őket is visszaállítva a vibe-ok hullámgörbéjét, szomorkás hangulatok is elférnek olykor, sőt, kellenek is, mert csak ilyenek után lehet igazán örömet érezni. Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city and state never ever

Hogy ne szaladjunk a ló elé, és ne cikázzon egyik végletből a másikba a folyamat, ezért ívelten építem felfelé a hullámot. Ezért fejezte Dalunis az előző részt, és ezért jön Coolio Gangsta's Paradise-ja most. Annyit elárulok még, hogy Kanye West és Jay-Z zenéit bejátszom a szakasz végén, akik mellesleg sok zenén dolgoztak együtt annó, amikor még Kanye többet foglalkozott zeneírással és szerkesztéssel.

és érkezik egy kis zenei durválkodás, mert a hip-hop ezt is megengedheti magának. Úgy vélem, ez legénykedő sorrend lesz, főleg rájdolni kocsiban, ugyanis afféle Grand Theft Auto és Need for Speed-es zeneszámok is várakoznak a play gomb kattintására. Ezek legendáris számítógépes virtuális játékok a 2000-es évekből, sokan ismerjük. Nem is forgatom tovább én a szavakat, hanem zúzzuk!

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy média tudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

És itt a vége, fuss el véle. Na jó, természetesen még egy-két trekica búcsúzásképpen lejátszásra kerül, de ez a vége az e-heti non-stop hip-hop műsornak. A Wu-Tang Clan Cream című száma tuti belefér, ami sokszor emlegetik, hogy a kedvenc muzsikáim közé tartozik. Legközelebb ismét csütörtökön a következő adás, de hallgasd addig is a Pannon Rádió. Vigyázz magadra, minden jót, prápá! Check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around me. Cream get

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy körben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és

A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamuzsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.